összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 88.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-éig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
3: Ez az ellátás lehetőséget ad az étkezésre, a víz fogyasztására, tisztálkodásra, sőt mosásra is van lehetőség. Tehát igazából minden adott ahhoz, hogy a civilizációnak megfelelő ellátást biztosítva legyen. Ám ezek az emberek mégis visszatérnek ide, és megint felmerül a kérdés, hogy miért. Mert valami olyat találnak, amit másút nem. És ez egy egyedi segítség. Hiszen látjuk, hogy a kezükben gyakran cigaretta van. Látjuk, hogy a közelükben alkohol van. Látjuk, hogy a közelükben vizes palack van. Mindenkinek más az igénye, de látjuk, hogy ennek az igényre itt van válasz. Az akció során tapasztalhattuk, hogy a közterület felügyelőink mindent megtesznek, amit a törvény megenged. A rendőrök mindent megtesznek, amit a törvény megenged. És a Vöröskereszt is mindent megtesz, amit a törvény megenged. Ehhez természetesen kell az itt lévő személyeknek az akarata is. És a végén már csak egy maradt hátra. Meg tudjuk-e azt szüntetni, ami miatt pont ide jönnek? Az, amit itt meg tudnak kapni. Mert ha ez nincs, vélhetőleg nem fognak ide jönni.
2: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Berebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lórántak egy helyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Orosz Lórántot, Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelyi igazgatóját hallják.
4: A Nagy Boldogasszonykor azt ünnepeljük, hogy a hitünk tanítása szerint Mária halála után az ő testét Jézus nem engedte át a romlásnak, hanem testestől, lelkestől a mennybe fölvitte. És ennek már az ősegyházban, ugye az atyák tanítása szerint az oka az volt, hogy Mária végig hűséges volt Jézushoz. Ott volt, amikor elfogadta. Ott volt, amikor megszülte. Amikor felnevelte. Ott volt vele a keresztúton végig. És ott volt, amikor eltemette. Végig ott volt vele, és ezért méltó volt az, hogy aztán Mária is ott legyen Jézus. És hogy volt képes Mária mindenre? Éppen a mai ünnep evangéliumában halljuk a Magnifikátot, úgyhogy tudott hálát adni. És mindannyian, amikor tudunk tiszta szívvel hálát adni az Istennek, akkor már mi is hűségesek vagyunk hozzá. Ennek a kegyhelynek a valóban a főbúcsúja a Nagy Boldogasszony. Ezen a napon több helyen ábrázolva is van a kegyhelyen ez az ünnep, különböző formában, keleti-nyugati formában, és ilyenkor hagyományosan jönnek, még pápáról is jöttek messziről.
2: Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mezzü Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mezzü Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Mezzü Misit, a Magna Cum Laude frontemberét hallják.
0: Nem tudom, hogy ott sikerült-e megerősíteni. A elsődleges motiváció az az volt, hogy minél több mindent megtudjak az Istenről, az eredőről, a Bibliáról. Ez nem biztos, hogy sikerült egyébként, de ez volt a cél. Én azt gondolom, hogy az embert Isten igazából akkor formálja igazán, hogyha mélységet él meg, akkor keres kapaszkodót. Bár az lenne a jó, és az lenne az igazán hasznos és hosszú távú, hogyha az ember nem csak akkor szólítaná meg az Istent, hogyha bajban van, hanem akkor is, hogyha mondjuk öröme van és hálát adnak. Ez egy folyamatos gyakorlás, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel, milyen kapcsolatban vagy magaddal. Szerintem az elsődleges cél ebben, hogy az ember jó kapcsolatot tudjon kialakítani saját magával, a saját lelkével, megtalálja azt a lelki békét, ami utána Isten felé tudja fordítani. Én hiszem azt.
2: Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyíriesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csoponai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. Széchény karancslapújtő pásztó, mohora, vizslás és a nagybátonyi bányász SC húzta be a 3 pontot a hétvégén a Nógrád vármegyei első osztályú férfi labdarúgó felnőtt bajnokság első fordulójában. A gólkülönbségek alapján a nagybátonyiak és a vizslásiak állnak jelenleg az élen, mivel mindkét csapat 3-0-ra győzte le ellenfelét.
1: Időjárás.
2: Ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most csak magyarok. Magyarország a egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vörös Kereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összeállítása,

0: hangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Krejcsi Bálintot, Salgó Tarján polgármesterét hallják.
1: Ez az ellátás lehetőséget ad az étkezésre, a víz fogyasztására, tisztálkodásra, sőt mosásra is van lehetőség. Tehát igazából minden adott ahhoz, hogy a civilizációnak megfelelő ellátás biztosítva legyen. Ám ezek az emberek mégis visszatérnek ide, és megint felmerül a kérdés, hogy miért. Mert valami olyat találnak, amit másút nem. És ez egy egyedi segítség. Hiszen látjuk, hogy a kezükben gyakran cigaretta van. Látjuk, hogy a közelükben alkohol van. Látjuk, hogy a közelükben vizes palack van. Mindenkinek más az igénye, de látjuk, hogy ennek az igényre itt van válasz. Az akció során tapasztalhattuk, hogy a közterület felügyelőink mindent megtesznek, amit a törvény megenged. A rendőrök mindent megtesznek, amit a törvény megenged. És a Vörös Kereszt is mindent megtesz, amit a törvény megenged. Ehhez természetesen kell az itt lévő személyeknek az akarata is. És a végén már csak egy maradt hátra. Meg tudjuk-e azt szüntetni, ami miatt pont ide jönnek? Az, amit itt meg tudnak kapni. Mert ha ez nincs, vélhetőleg nem fognak ide jönni.
0: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Berebély Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lóránt, a kegyhelyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Orosz Lórántot, Mátra-Verebély Szentkút kegyhelyi igazgatóját hallják.
2: A Nagy Boldogasszonykor azt ünnepeljük, hogy a hitünk tanítása szerint Mária halála után az ő testét Jézus nem engedte át a romlásnak, hanem testestől, lelkestől a mennybe fölvitte. És ennek már az ősegyházban, ugye az atyák tanítása szerint az oka az volt, hogy Mária végig hűséges volt Jézushoz. Ott volt, amikor elfogadta. Ott volt, amikor megszülte. Amikor felnevelte. Ott volt vele a keresztúton végig. És ott volt, amikor eltemette. Végig ott volt vele, és ezért méltó volt az, hogy aztán Mária is ott legyen Jézus. És hogy volt képes Mária mindenre? Éppen a mai ünnep evangéliumában halljuk a Magnifikátot, úgyhogy tudott hálát adni. És mindannyian, amikor tudunk tiszta szívvel hálát adni az Istennek, akkor már mi is hűségesek vagyunk hozzá. Ennek a kegyhelynek a valóban a főbúcsúja a Nagy Boldogasszony. Ezen a napon több helyen ábrázolva is vannak egy helyen, ez az ünnep, különböző formában, keleti-nyugati formában, és ilyenkor hagyományosan jönnek, még pápáról is jöttek messziről.
0: Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mező Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szóló koncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mező Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formájában a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Mező Misit, a Magna Cum Laude frontemberét hallják.
3: Nem tudom, hogy ott sikerült-e megerősíteni. Az elsődleges motiváció az az volt, hogy minél több mindent megtudjak az Istenről, az eredőről, a Bibliáról. Ez nem biztos, hogy sikerült egyébként, de ez volt a cél. Én azt gondolom, hogy az embert Isten igazából akkor formálja igazán, hogyha mélységet él meg, akkor keres kapaszkodót. Bár az lenne a jó, és az lenne az igazán hasznos és hosszú távú, hogyha az ember nem csak akkor szólítaná meg az Istent, hogyha bajban van, hanem akkor is, hogyha mondjuk öröme van és hálát adnak. Ez egy folyamatos gyakorlás, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel, milyen kapcsolatban vagy magaddal. Szerintem az elsődleges cél ebben, hogy az ember jó kapcsolatot tudjon kialakítani saját magával, a saját lelkével, megtalálja azt a lelki békét, ami utána Isten felé tudja fordítani. Én hiszem azt.
0: Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli város részben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyírjesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csoponai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelyen lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vitte kórházba. Széchény, Karancslapújtő, Pásztó, Mohora, Vizslás és a Nagybántonyi Bányász SC húzta be a 3 pontot a hétvégén a Nógrád vármegyei első osztályú férfi labdarúgó felnőtt bajnokság első fordulójában. A gólkülönbségek alapján a nagybántonyiak és a vizslásiak állnak jelenleg az élen, mivel mindkét csapat 3-0-ra győzte le ellenfelét.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most Megspace. Vissza az időben.
7: Hello, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Újra egy hétfő, újra egy hétindítás. Itt a Megafonban, a Megafon mikrofonjánál. Oli, csak Ádámot halljátok, és a startmenünket indítjuk, egészen 10-ig itt vagyunk. Karvaj, Sanyi is itt van már, Norbi is majd érkezik, úgyhogy minden adott, remélem, egy jó kis műsorhoz. Sanyika, jó reggelt neked első körben, hello!
8: Jó reggelt neked és a hallgatóknak, és hát gyerekek, egy nagyon-nagyon jó hírrel kezdem ezt a reggelt. Augusztus 17-e hétfő van, nyilván ezt tudja mindenki, de ez egy rövid hét. Ez 3 napos hét lesz, ugye dolgozunk hétfőn, kedden, szerdán, és akkor jön a megérdemelt hosszú hétvége. 4 napos hétvége áll előttünk, rengeteg program lehetőség, tessék élvezni, a nyár utolsó időszaka lassan megkezdődik, még a suli előtt, de hát hál' Istennek azért még van még idő, lesz még jó idő, meg hát tart is, úgyhogy tényleg velünk töltitek az időt, akkor biztos vagyok benne, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Nézzük is a névnaposokat, augusztus 17-én a Játszintok, aztán az Arika, Emiliana, Ete, Hetény, Kármán, illetve Aminta, őnekik kívánunk sok boldogságot, na meg persze a szülinaposoknak is.
7: Így van, és hát mivel is fogunk ma foglalkozni, ezt mondom nektek, egyrészt kis bánki programajánló, mert hogy még nagyban tart a bánki nyár. Úgyhogy fölhívjuk majd Orragi Lacit remélhetőleg, akivel egy kis csillagászati programot fogunk nektek majd ajánlani, mert hogy a héten kétszer is, hát gyakorlatilag az égboltot tárja ki az érdeklődők előtt, ennek a nyári programa keretében, úgyhogy a Lacival fogunk majd beszélgetni elvileg a tervek szerint 8 óra után, és hát igen, mi hárman pasik, beleállunk a szoptatás hetébe, mert ugye a héten a szoptatás hete van, de hát lesz egy szakmai segítségünk, mert hogy ebben a programban aztán a gyarmati kórház is ott van. És
8: egyszer
7: ugye,
8: foglalkoztunk már ezzel.
7: Igen, viszont most lesz nekünk szakértőnk is még pluszban, mert hogy Mocsár Bettit hívjuk, Bernadettet hívjuk majd, ugyanis és lesz egy program, ami itt a városban, Balassagyarmati Kórházban lesz, úgyhogy miért fontos ez? Egyébként egy apukás sztori is benne van, úgyhogy ezért sem lesz annyira távol tőlünk ez a program, úgyhogy így járunk ma össze, érdemes lesz szerintem minket hallgatni, amíg a slágerekkel kezdünk, a rovatvezetőink is már készülnek a mai adásra, úgyhogy maradjatok velünk, kezdünk is!

0: Itt is vagyunk újra, Norvika is megérkezik.
1: Megám.
0: Mindig tudja, hogy a jó zenére meg kell érkezni. Mindig tudja. 1974, augusztus 17, ha hétfő, akkor 70-es évek. Eric Clapton 4-7-es amerikai albumista élén van, mégpedig ugye a 461 Ocean Boulevard című lemezzel. Az Egyesült Királyságban a harmadik helyen végzett, és igen, tehát ez egy visszatérő lemez, nagyon fontos Clapton életében, mert hogy előtte drog, alkohol, minden úgy volt, hogy már ennyi volt, ugye Cream, meg nem tudom mik után.
2: Ez 74-ben már úgy volt, hogy
0: igen,
2: ennyi volt?
0: Igen, tehát ennyi volt a történet, atya viszont ég. Egy igazi visszatérő lemez ez, úgyhogy igen, egyetlen egy nótája van a Claptonnak, ami top 1-es lett, és ez egyébként nem más, mint ugye egy feldolgozás, ami a lemezen van rajta, tehát annyi mindent csinált Clapton, és van. Mégis az I Shot the Sheriff az egyetlen első
1: furcsa
0: listás lemeze, így van.

0: érdekes. Amikor hallgattam ezt a nótát, az mellett, hogy igen, elképesztő nagy, a refrénnek az ének szólama fönt. Nekem mindig az attól lesz ez olyan...
1: Aha.
0: Jó, megcsinálta. Nem tudom, milyen jó, erős.
1: Igen. És Anyika, te ismersz a nótát? Gondolom, hogy hallottad
2: már. Ez egy nagyon jó, de én
1: igen, igen, ugye Bob Marley az eredeti, ugye, és akkor Clapton hozzányúlt. Na, ugye a cím az egy létező cím, a albumnak a címe az egy létező cím, tehát a Golden Beach, Florida, és ugye Ocean Boulevard, 461. Tehát,
0: ez egy most is létező házhely.
1: Így van. Ugye Clapton a drogok meg az alkohol után elkezdett felépülni, és ebben a tengerparti házban lakott a zenekarával a felvételek idején, és ugye a fotó is pontosan ezelőtt a ház előtt készült, ahogy Clapton ott áll, egy lazán, egy akusztikus gitárral a kezében, és egy ma is létező pecó, tehát hogy a Clapton rajongónak egyik zarándok helye, ez a helyszín. És ugye akkor az I Shot the Sheriff, ugye majdnem a lemezről az egyetlen lista vezető dal lemaradt, mert hogy nem tetszett a Claptonnak a nóta.
0: Ez elképesztő, nem igen, is sajátom.
1: Eredetileg egyébként nem tetszett neki, és úgy érezte, hogy nem tisztelettudó Bob Marleyvel szemben, mert hogy túl egyszerű ez a regis ritmus, és akkor nem tudott, hogy hozzányúlni, hogy ez Claptonos legyen, viszont a zenekar, meg a producer az könyörgött nekik, vagy neki, hogy tegye már rá az albumra, végül beadta a derekát, de még így sem akarta azt, hogy kijöjjön kislemezem, tudod, hogy így legyen valami. Végül ugye óriási siker lett, és még Bob Marley is felhívta Claptont, hogy gratuláljon neki, meg hogy megköszönje azt, hogy ezzel a feldolgozással a világ hírűvé tette magát a reggae műfajt.

0: nem.
1: Nagyon jó az
2: én
1: adott
2: nem tudom énekelni. Te mindig hidegráz. Hogy igen. Lehet ezt megírni?
0: Nagyon meg lehet fogni ezt. Nagyon. Na, úgyhogy tessék ezt a lemezt meghallgatni. Tényleg ez volt az, amivel visszatért Eric Clapton, gyakorlatilag az élők sorába. Replay.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek, megnézzük így a reggeli percekben, mi minden történt augusztus 17-én. Nem történt egy-két jó dolog, Sanyika. Úgyhogy ezt most megnézzük.
1: Kíváncsi vagyok.
0: Először is 1943-ban, tehát 83 éve megszületik Robert De Niro, amerikai színész. Hát örülünk, hogy megszületett, mert hogy egy zseniális hollywoodi színész ő. Hihetetlen filmek, ugye Keresztapától kezdve, Szarvasvadász, Angyalszív, taxisofőr, tehát minden. Hihetetlen egyébként, nagyon szeretem, nagyon jó színész. Bár mostanában már csak ilyen, hát hogy mondjam, elég ilyen, nem milyen vígjátékokban szerepel, ami nem annyira jó, neki jó, de mindegy, most már egyébként, hogy lehet ennyi mindent asztalra, azt csinál szerintem már, amit akar. Na, először használnak légipostát 1859-ben a mai napon. A következő volt a lényeg, New Yorkban volt egy hőlégballon, beleraktak 100 levelet, és azt elvitték 44 kilométerrel alébb a Lafayette-be. Úgyhogy nagyon szép kis történet volt. Aztán 1932-ben átadják az első magyarországi villamosított vasútvonalat. Igen, ezek a kandúféle mozdonyok, ez Budapest Hegyeshalom útvonal felé dörrentették be. Aztán itt van nekünk egy érdekes hölgy is. Ő Margaret Heafield Hamilton, ő egy programozó volt, egy tudós volt, és azért fontos ő, mert hogy a Holdra szállás szoftverének a készítője az ő volt. Ő tervezte a számítógépes programot, és ő volt a szoftvert elkészítő csoportnak a vezetője.
1: És ez mikor volt?
0: Hát 36-ban született, és hát ugye 63-ban kezdett dolgozni az Apollo programban. Igen. Úgyhogy egy hölgy.
1: Ez az érdekes, látod, hogy oké, igen, egy hölgy, ez is egy nagy dolog, és nagyon különleges, de hogy már akkor ezzel foglalkozni.
0: Igen, és hogyha az emlékeim nem csalan, akkor szerintem afroamerikai hölgyről volt szó, úgyhogy ez még pláne még egy fontos dolog volt. 77-ben megnyílt a planetárium. Szerintem ott már voltam.
1: Az most nem működik. Annó,
0: de évek vagy évtizedek óta nem működik egyébként. De emlékszem, hogy én is voltam még. És a végére egy zenei érdekesség, még 86-ban Rick Allen, a Def Leppard dobosa először játszott koncerten úgy, hogy miután ugye a balesetben elvesztette a bal karját. Tehát iszonyat rockzenei története ez, mármint a szó jó értelmében, hogy óriási erők szabadultak fel. Szerintem, hogy egy ilyen banda ezt a döntést hozta, hogy összehozták ezt az egész történetet, úgyhogy le a kalappa. Na, megyünk tovább, Nógrád előttünk!
2: Megspace, vissza az időben!
0: Múlt héthez képest maradunk 1956-ban, és egy augusztus 18-ai régi Nógrádban előttünk, és ugye arról szól, hogy erősödő szövetkezetek, a balassagyarmati előre termelő szövetkezet 33.000 forint állami támogatással és saját erővel 34 méter hosszú, 9 méter széles modern dohányszárító pajtát épített. A pajtában 4,5 kiló hektárnyi dohányültetvény termése fér el, akkor lehetett egy ilyen mértékegység is annó. Nem tudom viszont, hogy az biztos sok, úgyhogy erről is beszélgetünk. Gere József, balassagyarmati helytörténészünk itt van a vonalban. Szia Józsi, jó reggel!
3: Jó reggel!
0: Na hát erről szól a fáma, és talán már azért érintettük, vagy egy picikét itt tapogatóztunk a régi dohányos gyarmati múlt kapcsán, ugye, hogyha jól emlékszem.
3: Így igaz. Ma már szinte semmi jele, semmi nyoma annak, hogy Balassagyarmat és környékén nagyon kemény dohánytermesztés folyt a két világháború közt, és hát ugye ezt vitték tovább a háború után is, ugye a termelő szövetkezetek, ahogy alakultak, illetve a szövetkezeti formába terelték a mezőgazdaságba dolgozókat. Rájöttek, hogy érdemes ezt a dohánytermesztést továbbvinni, mert ugye jövedéki termék volt a dohány is, ma is az.
0: Uh-huh.
3: Ugye állami monopólium cigaretta, tehát biztos jó fizetik. És ugye a mai nyíries területe, ha most szemünk előtt van az üdülőfalu, ott dohányföldek voltak.
0: Uh-huh.
3: Csak aztán valahogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején felgyorsulva ezek a dohányföldek eltűntek. A dohánypajták is eltűntek. Valószínűleg ez a dohánypajta ugyanott épült, ahol voltak. Hát tulajdonképpen, hogyha most a iskola irányába elindulunk az erdő fel, és egy kicsit jobbra tartunk, akkor gyakorlatilag ki lehetne jutni a Batthyány utca tengelyvonalába
0: a
3: végére. És hogyha Batthyány utcát meghosszabbítjuk, akkor amikor beértünk ebbe a erdős rész félére, ott voltak a dohánypajták.
0: Feltételezhetően magam előtt. Igen.
3: Itt készült egy újabb, nagyobb, korszerű pajta, és hát ezek fából voltak, és hát gyerekkoromban emlékszem, a háború előttiek már nagyon rossz állapotban voltak, de használták, tehát ott szállott bizony a dohány, és akkor ott volt a őrbácsi, és ha arra mentünk bicikli, akkor keményen elhajtott, hogy bányátok innen, és nem lehet.
0: És mi átmondom? Úgyhogy. Igen.
3: Így van, így van, így van. Aztán valahogy, ahogy a termelőszövetkezet is előre kapott, hogy is mondjam, hivatalosan a profilt váltottak, és valahogy a dohány az háttérbe szólt, teljesen ki is halt. Ebből következik aztán a dohányföldek helyén elkezdett kinőni nyírjes üdülő falu.
0: Akkor nagyjából ennyi akkor a rövid történet ennek az egésznek. Igen. Visszamennék az időbe ilyenkor megnézni, hogy ez milyen lehetett régen ez a dohányföld, meg az, hogy milyen lehetett.
3: Én fényképes se találtam ezekről a pajtákról, elég szomorú, teljesen nyomtalanul
0: eltűnt. Igen, de legalább most tudtunk róla egy picit beszélni, amit köszönök, Józsi, és akkor holnap folytatjuk majd egy félig meddig vasútas témával, úgyhogy akkor is majd számítunk rád. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia, minden jót neked, szia. Mi pedig megyünk tovább, ahogy látom, és a zenékkel már is folytatjuk.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
5: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgó Tarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált, strukturált ellátást. A

0: intézet tartós rendezéséhez, így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mező Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mező Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérülés és elvitte kórházba. A korábbi gyakorlathoz visszatérve, a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől.
1: Időjárás.
0: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václav úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: A 7 órási hírek után itt vagyunk, és ahogy szoktuk mondani, folytatjuk magunkat itt a 95.7-en és a 95.9-en. Noli, csak Ádámot halljátok. Szevasztok, üdv mindenkinek, Salgó Tarjántól a Megyeri hídig. Sanyikánk is itt van, ahogy látom, live-on vagy, meg vagy. Jó reggelt neked is, hello!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 17-e, ugyan hétfő van, de jó kedvet csinálok mindenkinek. Ez egy nagyon-nagyon rövid hét, 3 munkanapos lesz, úgyhogy toljuk meg ezt a hetet, lendületben maradunk, és majd jön a hosszú hétvége, de az még odébb van. Az első témánk a megaslágereket követően viszont hamarosan érkezik is.

0: fried chicken sandwich. And y'all sweet potato fries. Szép reggel kívánunk mindenkinek. Norbikánk, itt van, jó reggelt.
1: Hasonlóan szép.
0: Sanyikánk.
1: Gyönyörű reggelt.
0: Itt van, jó reggelt. Hallom.
2: Na, jó na. Reggelt, sziasztok.
0: És akkor mondtuk azt reggel, hogy bevállaljuk, mi pasik is, azt, hogy beszélünk ugye a szoptatás világhetéről, ami ugye idén, augusztus első hete volt, de hát ehhez mindig kapcsolódik évről évre a Balassagy Reumati Dr. Kenes Albert Kórház rendelő intézet is, ugye a szülészeti, nőgyógyászati osztály is, úgyhogy...
2: Ezt tudod, hogy honnan indult?
0: Honnan? Nem tudom.
2: Augusztus elsője az anyateljes
0: táplálás világnak. Tényleg, köszönöm szépen, nagyon jó vagy. Na, úgyhogy, hát gyerekek, Norbi hallgat bőszem.
1: Norbi emlékezik bőszem. Tehát az emlékezés és a hallgatás az valahol így azért úgy járnak egymással kéz a kézben. Ugye próbálja meg a két felnőtt gyermekének azt a picikori időszakát visszaidézni, amikor azért ők elég rendesen művelték a táplálkozásnak ezt a formáját. És rettentően izgultunk, hogy ez minél tovább tartson.
0: Ugye?
1: Ezt nagyon fontosnak tartottuk, és tényleg ez szerintem mindig így van.
2: Le is fagyasztott az anyatejet.
0: Tényleg, te kereskedtél vele, tudom.
1: Nem, teheted is.
2: Nem, szó szerint védőnének mondtuk,
0: nem,
2: hogy
0: te kereskedtél vele, emlékszem.
2: Igen, és mondta, hogy semmi gond, és akkor hát, rengeteg anyatej testvére van a Ramcsinak, mert még Ipoly, Vecére is vitték, onnan is jártak át, és tényleg jó pénzt fizettek.
0: Azért mondom, tejcsi kereskedő.
1: Igen, hát ő
0: kereskedő.
1: Attól félek egyébként, hogy maga gyerekvállalást is ez befolyásolta.
2: Jaj, na mindegy. Jézus, ebben
1: ez is annyi a pénzért bármire képes, szerintem még
0: na,
1: erre
0: jó
1: is.
0: Van, gyerekek. A lényeg, és most mondjuk üzenünk azoknak is, akik a reggelit most fogják majd hallgatni, vagy éppen pont most hallgatjátok, ugye, hogy ez, amikor ezt ti már halljátok, akkor ez már volt. Mert hogy ugye táplálni szeretettel, támogatni együtt, ez a neve annak a programnak, ami egyébként ugye kedden van, mégpedig ugye augusztus 18-án, csak hogy akkor tisztázzuk itt
1: az időrendet,
0: a téridő kontinuumot, de ezzel foglalkozni akartunk, mert hogy ez fontos dolog, és ugye azért, hogy mi is azért beálljunk ebbe, már csak azért is, mert hogy lesz egy olyan program, hogy egy édesapa beszámolója. Tehát, hogyha előhozzuk ezt, akkor ez abszolút nem tabu, ha mondjuk itt a férfiak is beszélnek róla.
1: Miért lenne az? Persze, érintetteknek megvan róla a véleménye, legyen az férfi vagy nő, ez egy valahol egyébként nyilván jó lenne, minél közösebb tehervállalás lenne, hát a természeténél fogva, persze, hogy nem az, de azért jó, hogyha férfiak is tudják, hogy miről szól ez.
0: Így van, úgyhogy lesz nekünk egy drága főnővérünk, aztán vezető nővérünk, aki ugye nem más, mint Mocsár Bernadett, ugye Detti, fel fogunk beszélgetni egy kicsit arról, hogy ez hogy lesz, mint lesz, mert hogy hát gyakorlatilag egy ilyen nagyon kellemes, jó felépített program az, amivel készülnek és várják az embereket, úgyhogy egy pár dal után ki fognak derülni a részletek.

0: Itt is vagyunk, és tudjuk, hogy nincsen péntek, mert hogy általában pénteken szoktunk programot ajánlani, de most programot ajánlunk, mert hogy fontos a téma, és azért mondtuk az előbb is a ritmusos hallgatóknak, hogy ez már nincs, de egyébként még nem volt. Nagyjából ennyi a lényeg. Ennyi a lényeg.
1: Innentől mindenki mindent tud.
0: Igen, mert hogy ugye augusztus 18-án, hogy ez a keddi napunk most, a Balassagyarmati Dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet táplálni szeretettel támogatni együtt címmel egy nagyon klassz kis, hát egy kvázi egész délelőtten át tartó programot szervez, úgyhogy ugye itt általában ugye augusztus, ugye a Sanyika is mondta, hogy a teljes táplálásnak a világnapja van augusztusban.
2: Igen, elsőjén.
0: Szoptatás világ hete, meg minden, úgyhogy erre kérhetsz kedvén rá, évről évre azért szoktak egy kis programok.
2: Szerintem minden indult ez az egész történet.
0: Gondolom, igen. És ugye azért kezdtünk ezzel foglalkozni, mert hogy kiszúrta a szemünket az, hogy hát apák és nagyszülők szerepe van egy ilyen program benne. Tehát az, hogy mi erről beszélünk, hogy olyan teljes táplálás, az abszolút, tehát hogy mi beszélhetünk erről.
2: Én nem is értem, hogy ez miért van... Tehát, hogy miért van ez így csak így az anyukákra hárítva? Hát nekünk szülőknek, mint apáknak is, ugye, mi is felelősséget tartozunk a gyermekünk egészségéért.
1: Sanyikám, nagyon jól tudod, hogy miért. Most miért kérdezel be egy ilyen kommentet?
2: Fontos az, hogy a gyerekünk egészségesen nőjön fel, és nyilván a legegészségesebb táplálék neki nem a tápszerek, meg mindenféle kiegészítők, hanem nyilván az anyateljes táplálkozás az a legfontosabb, és attól lesz sokkal egészségesebb, és sokkal inkább védettebb a későbbiek során a betegségektől.
1: Oké, okay, most tényleg megkérdezted Sanyikát, tudjuk jól, hogy ez így igaz, ennek ellenére szinte biztos, hogyha megkérdeznének most ugye egy nagyobb mintán férfiakat, akkor egy kicsikét vagy nem, első körben tanástalanok lennének, elkezdenének dadogni, nem mernék kimondani a szót, és egy csomó olyan akadályt állítanak maguk elé, amiből nem is születne egy normális párbeszéd. Azért.
0: Igen, de mi ezen most felül kerekedünk és lendülünk, és foglalkozunk a témával, mi hárman pasik, és ebben ugye, ami drága a detting Mocsár Bernadett lesz a segítségünkre, mert hogy vővele már korábban beszélgettünk egy másik témát kapcsán, az olyan érdekes volt egyébként, az is jó volt, úgyhogy most itt van a Detti, és akkor tudunk vele egy picit mi? Dettit mondok.
1: Betty.
0: Dét mondok.
1: De Betty, tesó.
0: Még egyszer. Szia, Betty. Vagy Detti. De Dettit mondott.
1: De Bettit.
0: Szia, jó reggelt.
3: Sziasztok.
0: Na most melyik?
3: Sziasztok, jó reggelt.
0: Most Betty vagy Detti?
3: Kívánok Betty, D-vel.
0: D-vel?
1: Tényleg?
0: Na, most még én vagyok a hülye. Hát én háromszor Dettit mondtam. Hogy még csak mondom, hallgatok, nézd rám, mutogat, hogy én mondom rosszul a nevét neki, de hát Detti, Norbikám.
1: Elnézést kérek
0: mindenkitől. Az igazság, hogy nem használja a fülhallgatót, elmondjuk a hallgatóknak, nem
1: akkor
0: hall.
1: Is, nem igaz, akkor is így hallottam, de mindegy.
0: Jó, na, tehát bocsár, Bernadett, Detti itt van a vonalban velünk, és akkor menjünk neki a témának tényleg, mert hogy egyébként a Norbi tök jó elmondta, hogy igen, azt, hogy kimondani mondjuk férfiként, hogy szoptatás, vagy hasonlók, ugye a témát érintően, az lehet, hogy egy picit úgy kényelmetlen lehet, és azt látjuk, hogy a programban azért erre mondjuk még külön akár egy ilyen kis blogban hangsúlyt is tudtok fektetni.
3: Igen, a címet táplálni szeretettel, támogatni együtt, és ahogy mondtátok, a Szoptatás Világhete alkalmából rendezzük meg ezt a programunkat itt a Balassagyarmati Kórházban. Augusztus elején volt, mi holnapi napra tűztük ezt ki. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos célunk az ismételten, második alkalommal ebben az évben, hogy a kórház és a lakosság minél közelebb kerüljön egymáshoz. Ezért minden ilyen lehetőséget szeretnénk megragadni. Most a Szoptatás Világhete alkalmából indul ez a program. Nagyon izgalmas programok ígérkeznek, izgalmas előadókkal, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a holnapi napon. Nagyon fontos az a számunkra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a kórház és a családok között. Hogy ne csak akkor gondoljanak ránk a családok, amikor problémával érkeznek hozzánk, hanem úgy tekintsenek ránk, hogy bizalommal kérdezhetnek, segítséget kapnak, és hogy mindig szeretettel tudjanak felénk fordulni. A fő motivumunk az ez, és természetesen ezáltal a lakosság szakmai fejlődéséről is biztosítani tudjuk. Nagyon szeretnénk, hogy ne kelljen ezért elutazni Budapestre, vagy bárhová, hanem helyére tényleg itt el tudjanak bennünket érni, mert el kell, hogy mondjam, nagyon sok jó szakemberrel rendelkezik Balassagyarmat és környéke.
1: De egy olyan kérdésem lenne egyébként, az legelején beszélgettünk a Zsádán megtapsolni, mert jól mondtam a nevedet. Tehát most komolyan mondom. Ezzel fogják szívnevére, mert egy
0: még
1: hónapig.
0: Még 5 percig csak.
1: Nem. Egy hónapig.
0: Ezt a blokkot.
1: Oké, zárójelbe zárva. Igaziból, ugye az elején ugye ilyen félig meddig tabukról beszéltünk a férfiak tekintetében nekem. Van egy olyan sanda gyanúm, és rossz megérzésem, a gyógy is ki belőle, ha ez tényleg téves, hogy nem csak a férfiak tekintenek most erre a témára, hanem nem lehet az, hogy a nők is ezért egy picit mindenféle most a divatos felfogás okán óckodnak attól, hogy a szoptatás mint olyan az életük része legyen, vagy
0: minél tovább tartson.
1: Vagy hogy ne tartson sokáig. Pont ez az, hogy minél hamarabb felszerezzék vissza a formát, tudjanak munkába állni, nincs egy ilyen vonzata most ennek?
3: Ez a vonzata is meg lesz, hiszen a program során szó lesz többek között erről a témáról is, amit most említettetek, hogy ezek ne legyenek tabu témák. Szoptatással kapcsolatos tényekről, tévhitekről. Szó lesz arról, mi számít normálisan az első hetekben, mi az, ami nem. Leggyakoribb nehézségekről és azok megoldásairól. És amit említettétek, nagyon fontos, és a program külön figyelmet fordít az édesapák és akár a nagyszülőknek a szerepére, és ezáltal lehetőség lesz arra, hogy személyes konzultáció, illetve tapasztalatcsere legyen a szakembereinkkel. Ez egy régi fajta szemlélet, hogy ugye az édesanyák csak saját maguk kell, hogy gondoskodjanak a gyerekükről. Most már ugye teljesen családbarát szemlélet van családokon belül, kórházon belül, úgyhogy ennek a kialakításában a személyes megváltozásáról is szó lesz.
0: Oké, és akkor maga az egésznek a hossza, hogyan várjátok az érdeklődőket, apukákat, anyukákat, kismamákat, hogyan tevődik össze akkor maga ez a táplálni, szeretettel támogatni együtt nevű program?
3: Igen, tehát amint említettem, pontosan erről szól, hogy együtt, szakemberekkel, a családokkal együtt. Az érkezés az ugye mondtuk, hogy holnapi napon 18-án a Kenesi Albert Kórházban, Mária Valéria teremben, de mi fogunk segíteni eligazodni. Hozzá kell, hogy tegyem, ez egy klimatizált, nagyon gyönyörű kulturál terem, ahol várjuk most a családokat. Első körben dr. Bauer Viktor fog beszélni nekünk Ölelésben fejlődni címmel, hát legyen kulisszatitok, hogy mennyi mindenről.
0: De jó,
3: Bauer Viktor. Igen, ő az osztályvezető főorvos a gyermekosztályon, aki nagy tudással rendelkezik, úgyhogy ő fog nekünk elsőként előadást tartani. Aztán érkeznek védőnők, ők természetesen a szoptatásról, ennek a körülményeiről, és amit szeretnék kiemelni a hallgatók számára, hogy baba hordozásról is szó lesz, 11-15 perces kezdete, megyékben nagyon ritkaságnak számító hordozási tanácsadó által. Tehát, hogy ezt a bizonyos hordozási kendőt, a gyermeküket hogyan tudják magukra helyezni többféle módon az anyukák. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmasnak ígérkezik.
0: Oké, Neti. Akkor köszönjük, tudtunk veled beszélni, és akkor nagyon sok érdeklődőt kívánunk nektek a programra, és reméljük, hogy itt a beszélgetésünk kapcsán, és ha valaki még nem tudta volna, hogy ilyen lesz tényleg itt akár nyugat-nógrádi hallgatókat is tekintve, akkor keressék meg a kórháznak akár a közösségi oldalán a részleteket, és akkor lehet menni holnap. Úgyhogy Detti, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és akkor sok sikert holnap.
3: Nagyon szépen köszönöm a hívást. Köszönöm szépen.
0: Szia, minden jó.
1: Hello.
0: Ciao. Szia. Na, hát igen, tehát akkor Mocsár Bernadett Dettivel beszélgettünk az előbb, aki a Balassagyarmati Dr. Kenesi Albert Kórház és Rendelőintézet szülészet nőgyógyászati osztályvezető főnövére volt. Nem itt az adásba. Még az is.
1: Meg ott a munkahelyen.
0: Igen, ennyi. Jó? Igen. Nehéz, nem azt mondom nehéz, de hogy ez egyébként mindenki azt hinné, és tök jó, amit mi talán előtt tudunk beszélni mindjárt, mert hogy nekem mindig vannak ilyen portugál példáim, ugye az én unoka nővérem az Portugáliában él, kint Portugálnak a férje, és ugye portugáli hát hogy mondjam, szociális rendszer az, amivel ő szembesül, és talán már egyszer-kétszer említettem, hogy ott ugye az, hogy szoptasd, minél tovább is maradjál a gyerek otthon, minél több ideig, az nem játszik. Tehát ők egyébként a magyar nőket, a magyar anyákat munkakerülő, léha, lusta, a társadalomnak, a gazdaságnak károsként tartják egyébként őket számon, tehát úgy vélekednek egyébként ők a magyar anyákról, hogy ilyen sokáig vannak távol.
1: Várjál, ezt most komolyan mondom?
0: Ez így van, és ugye annyi, hogy 3 hónapig szoptathatsz, és utána már adják 3 hónap után a gyereknek a tápot, mert hogy ugye 3 hónap után vissza kell menni dolgozni, berakják a bölcsibe 3 hónaposan, és ugye ott már táppal fogják ott nyilván etetni, tehát például a portugáloknál ez így megy.
1: Szegény portugálok.
0: Így megy, igen. Úgyhogy csak mondom azt, hogy, hogy miben vagyunk benne.
1: Ronaldo csak azért olyan jó, mert szerintem őt még az anyukája szoptatta, és ő még szerintem ezt meg tudta.
0: Ő még egy klasszik.
1: És a focistáknak is annyi innentől.
0: Igen, tehát hogy ez így van.
1: Hát ezek bolondok.
0: Na, úgyhogy ezért is érdemes megbecsülni egy olyan programot, amit ugye Dettiék összehoznak évről évre, úgyhogy tessék benne, mert ez fontos.
4: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
6: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mező Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mező Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől.
4: Időjárás.
5: Időjárás.
6: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
4: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma. És most indítjuk a napot. Startmenü. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.

0: Jó rádiózás mindenkinek, egy picit lesokkoltam a Norbit,
1: az most
0: így a portugál példát, illetve egyébként nem túloztam tényleg, tehát hogy nem tudom, már 10 éveként vannak.
1: Csak hihetetlen ezt hallani, igen, ezt az egész dolgot, de nyilván ezek valós elmondások alapján, igaz történet alapján,
0: igen,
1: való megszólalásod volt, hogy ne hinném
2: el.
0: Igen. Na, úgyhogy tényleg a portugál példából is kiindulva, nagyon fontos az, és nagyon megbecsülendő az, tehát nagyon érdekes, mindig más-más kerettel, más-más szemüveggel nézünk dolgokat. Ugye én most elmondtam azt, hogy Portugáliában mi van, tehát egy ilyen szemszögből mondjuk egy olyan programról beszélni, hogy Balassod Ermond a Dr. Kenesi Albert Kórházban az anyateljes táplálással kapcsolatos programok vannak, és ugye nem csak az anyukák, hanem az apukák számára is. Nézzük mondjuk ebből a távcsőből. Jó, kedves hallgatók, azt, hogy mondjuk mennyire fontos, hogy egy ilyen történet mondjuk van a gyarmati kórházban.
1: Teljesen más. Én és a család van, aztán vastag betűvel kiszedve ebben az egészben, ugye anya, apa, és ugye a család egészének a közös szerepe ebben a részben, az aztán végképp egy unikum, hát főleg Portugáliához hasonlít.
0: Mondom, és nem téved mondom azt, hogy az itteni anyukák, a magyar anyukák azok, hát gyakorlatilag mi az, hogy nem dolgoznak, léhűtők, hogy ilyen sokáig ott vannak a gyerekkel, meg mi
2: hát
0: az,
2: de,
0: hogy...
2: Egyébként más országokban is, tehát nekünk Belgiumban van Anitának rokonsága kint, és azt nem is tudom, 9 hónapot lehetnek otthon, vagy fél évet. És utána vissza kell menni dolgozni.
0: Igen, tehát hogy így lehet azért összehasonlítani bizonyos dolgokat, hogy akkor hogy indítod neki a családot, meg hogy indulnak neki a gyerekkel való kötelékek, érted, meg bármi is. Mi az, hogy érted, fél év után visszamegyek dolgozni?
2: Azt annyi, érted, és akkor érted? Már hallod, 3 hónapos volt a pici nekik, és akkor már keresni kellett a bölcsit.
1: Nevetségesnek érzem.
0: Most egész nap ott van bent
1: egy nevel, de tulajdonképpen hát ez az egészet. Mert oké, nem, most a bocs, elnézést, tehát ne értsétek rosszul. A rendszert magát nem ennek tartom, de az, hogy ideje korán ebbe bekerülni ebbe az egészbe, arról nekem az ugdik be sztereotíp analóg képként, hogy mintha tényleg a születés után azonnal egyfajta neveldéjébe, aktuális kor neveldéjébe bedobni a csemetét, és meg elvágni azt a kapcsolatot, ami még létezik.
2: Bölcsibe, utána Ovi, stb.
0: Jó, az Ovi a folyamatot. Okay. Az Ovi az,
2: igen,
0: oké,
2: mert én is az, voltam bölcsis. Már akkor az gyakorlatilag elkezdődik, 6 hónapos korodban már elkezdődik az életre való nevelés.
0: Miért? Figyelj, mi, nem tudom, 4 hónapos korig még fejjel lefelé látsz, érted? Hagyjál már mi azt, hogy életre való nevelés. Nem, itt az kezdődik el, hogy gyakorlatilag 3 vagy 4 hónapos kortól úgy veszik el az anya meg a gyerek közötti interakciónak a miensége, minősége, mennyisége.
2: Pontosan.
0: Hogy gyakorlatilag ennek ez milyen életre való nevelésről beszélsz? Hagyjál
2: az,
0: már.
2: Hogy
0: megtanulják, hogy mit kell iszni, hogy befizetni a számlát.
2: Nem fogja megtanulni, de hogy gyakorlatilag onnantól kezdve az anya és a gyerek közötti kapcsolat is nyilván, hogy másabb lesz.
0: Hát épp ezért nem ez érte volna nevelés, megszűnik, érted is. Mit csinálnak bent egy 4 hónapos gyerekkel a bölcsibe? Hát nem, járni nem tud. Beteszik egy izébe, egy ágyba.
1: Állagmegőrzés.
0: Azt kb. Kész, ennyi, nem?
1: Állagmegőrzés.
2: De ez van az uniós országokban, tényleg ez a trendi, hogy gyakorlatilag mondom, fél év után bekerüljön a bölcsődébe a gyerek, és anya meg sicmennyi vissza dolgozni.
1: Hát én nem tudom, hogy ezt hogy van, nekem nincsenek ilyen információim.
0: Én csak a portugálról tudok.
1: El tudom képzelni, egyrészt tehermentesítik így tulajdonképpen a TB-s részeket, nem fizetnek ma.
0: Igen, mindegy. Jó, úgyhogy éppen ezért ebből a szemüvegből, vagy ebből a nézőpontból is kiindulva, tessék menni, tehát augusztus 18, és akkor 9:30-tól kezdődik a program a kórházban, Baros-Ugyarmaton 9-től van a regisztráció.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty, és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.

0: ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszéd Néni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
8: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Berebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lóránt, a kegyhelyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyíriesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csokonai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonat

0: Helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgavut a Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Oroszország magyarázatot kér Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának. Az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, a béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kult 2014 Hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: nyekiautóház.hu.
4: Közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
2: Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václárt úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
6: Dübörög a bánki nyár, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és igen, megint a ritmusnak a hallgatóihoz kell majd szólnunk, vagyis nem kell majd, hanem most szólunk, amikor ti akkor azt hallgatjátok, akkor ez már nem, de egyébként meg igen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ugye brutálisan jó programok voltak, és még vannak is a bánki nyárban, ugye kezdtük itt a Hungarikum kiállítástól kezdve, a Girátor Kalandor tánczenekaron keresztül, ugye a vezetőségi találkozóig, fúvó zenekar, Duma Színház, csapda volt, és ugye volt Mamma Mia is a múlt héten, viszont ma, és majd a hétvégén és 23-án, tehát vasárnap, lesz egy nagyon jó kis program, aminek ugye az a neve, hogy Csillagok alatt.
7: Éjszakai program.
8: Mivel éjszaka lesz, este lesz, reméljük, hogy csillagok lesznek, és nem felhők.
6: Igen,
7: hozzá.
6: És ugye ezt minden évben Dorogi Laci szokta szervezni és csinálni, hát nyilván csillagászkodásról van alapvetően szó, és emlékeztek rá, hogy ő volt az, akivel akkor is beszélgettünk, mert ő hegymászó is, hogy valahol most hirtelen akartam mondani, de ilyen, nem is tudom, hol volt ő, hegyet mászni olyan helyen, ami hihetetlen, valahogy nem is a közel-kelet, hanem ilyen Eurázsia határában, ott valahol örmény, vagy valahol
7: kazasztános
6: ott volt, emlékszem. A Laci, és beszélgettük vele erről, és ugye ő az, aki most akár a mai napot éltön is, tehát a hétfői napon, illetve majd a vasárnapi napon is várja a látogatókat, az érdeklődőket, nem csak a bánkiakat, mert egy tök jó programot fog csinálni. Azért csillagászkodás most azért úgy beindult, pláne azért, mert meteorrajok jönnek ide-oda, de mert azért még volt
8: valami... Meg a legtöbb csillaghullás augusztusban van.
6: Meg volt ilyen, mi volt ez? Napfogyatkozott?
8: Részleges napfogyatkozás.
7: Hát nálunk azért voltak országok, ahol ez egész rendesen telibe csapta.
8: Brutál szép. Igen.
7: A Spanyolországból láttam képeket, ahol azért elég durván.
6: Igen.
7: Jó sikerült.
6: És ami a lényeg, hogy a Laci egyébként még elvileg pont ott van, mert amikor tegnap hívtam őt, akkor még ott volt, és éppen azért mentek le pár napja, hogy ott ő a napfogyatkozást meg tudja nézni, tudod, mindenfajta távcső, meg minden, és akkor azt, hogy rendesen meg lehet. Tehát Laci ezért ment ki egy pár nap előtt, és még ott van, de nem tudom. Esetleg beszélgetünk vele majd erről, hogy a bánkiak, csak bánki nyár keretén belül ez a csillagok alatt, ez pontosan milyen lesz, mert azért úgy népszerűségnek örvendez, hogyha most visszatekintek megint erre a múltkori napfogyatkozásra, ugye Ádám Gyuri szakgyógyszerész specialistánk is szintén ugye, mint amatőr csillagász, kihívta a népet oda a Szügyi útra, hogy egy kicsit azért ott is lehessen látni ezt az egészet, úgyhogy ez klassz.
8: Bocsánat, engem hidegen hagyott az egész.
6: Nem mondod. Úgyhogy beszélgettünk a Lacival mindjárt arról, akkor mire lehet bánkon számítani majd.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát Norbinak lett egy tök jó ötlete, hogy játsszuk be ezt a nótát. Nem a tipikus kezdés, egy picit át van alakítva.
1: Hallom.
0: Ugye a Republiktól a Csillagok, Csillagok című dal, de ennek ugye
1: ez
0: elején...
1: Nem is ismerem ezt a feldolgozást.
0: Ki ez?
1: Vágom, de még csak, ugye, nekem csak a klasszik van.
0: Szét van dzsembelve egy kicsit, ugye más a történet. Na mindegy,
1: szép ez,
0: ez jött be. Lényeg, hogy Csillagok, Csillagok.
1: Így van.
0: Csillagok között, ugye Matthew McConaughey-vel, és Csillagok alatt Dorogi Lacival. Ennyi. Gyerekek. Nem?
1: Ez egy remek. Kész. Az egyik film elkészült, a másik most...
0: Így van.
1: Most
0: így
1: alapozódik van,
0: mert
1: meg.
0: Ahogy mondtuk az előzőekben, és zajlik a bánki nyár, ugye az minden évben, hát kvázi az összes hétvége az arról szól, hogy akkor ott vannak, programok vannak, mindenféle van, a folklórtól kezdve,
2: én
0: a rockom...
2: nektek azt, hogy nyáron jöttem későn haza, még akkor ugye honton laktam.
0: Igen.
2: És nem értettem, hogy utolsó busz Pestről Városkaputól.
0: Igen.
2: És mi ez, hogy szinte alig fértem fel, oké, nekem meg volt a helyem, tudod, a sofőr mögött.
0: Igen.
2: De hogy végig. És akkor mindenki bánk.
0: Bizony.
2: Récseg, és akkor, mert hogy ott állítólag megvárta őket a busz, és bánkra mentek, mert hogy ott a fiatalokkal beszélgettem, és nem ezek a tipikus szó szerint, bocsánat, idióták, hanem egész komoly gondolkodás
1: emberekkel. Mondasz? Én nem tudom, érte? Hol tart.
2: És azt mondták, hogy nagyon jó bánk, és hogy nagyon szeretnek oda menni, mert ott mindig rengeteg jó programmal várják őket.
0: Igen.
2: De egész nyáron, ahogy te is mondtad.
0: Igen, közben a kollégáink próbálják a Lacit elérni, mert az előbb itt volt a vonalban már, ahogy mondtuk, ő most még Spanyolországban van, mert egy pár nappal ezelőtt ők kimentek azért, hogy a tényleg premier plánban jól felkészülve tudják megnézni a napfogyatkozást. Vonalban volt, viszont most már nem elérhető, tehát valószínűleg azért, mert ő most már útban van, a hazafele valamerre ő van, és akkor a térelő problémák lesznek. Próbálkozunk vele minden esetre. Jó, Sanyának egyébként ugye nincsen tapasztalása azzal kapcsolatban, milyen mondjuk egy ilyen történet, viszont lehet, hogy Norbinak lesz, úgyhogy ha Lacit nem tudjuk elérni, akkor majd erről fogunk beszélgetni, de elvileg Laci itt van megint a vonalban, és megtaláltuk őt, úgyhogy elvileg itt van. Hallasz minket? Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, én elnézést kérek a spanyol autópályát.
0: Semmi gond.
1: Ciao.
2: Szia.
0: Na, jó van. Az egyik, hogy megvagy, és akkor kezdjük is, hogy ne elveszítsünk itt megint a térerőben. Laci, akkor ugye te vagy az, aki viszi ezt a bánki nyáron belüli Csillagok alatt című kis programocskát, ami ugye itt a mai napon is lesz, meg a vasárnap is lesz. Na mire kell számítani egyébként, mert tudjuk azt, hogy hegymászó vagy, csillagász vagy, a hegymászós dolgokkal majd még fogunk külön foglalkozni egy másik beszélgetésben, de akkor milyen program vár az érdeklődőket tényleg, Laci?
3: Sziasztok még egyszer, hát csak reflektálnék a Republik dalra, ezzel a szívembe találtatok az egyik kedvenc számom. Igen, hát ez egy több éves sorozat, most már úgymond sikerült belőle hagyományt teremtenem bánkon. A központilag szerzett Csillagok alatt rendezvénysorozatnak ez egy állomása, úgymond. Este 9-től körülbelül éjfélig szoktuk a 2-3 barátommal mutogatni a csillagoseket, éppen ami aktuálisan látható. Uh-huh. Hát ugye most volt, ugye új volt, tehát a Hold az ilyen 4-5 napos lesz, viszont ott a tó mellett lesz a program, és nem biztos, hogy a Holdat is meg fogjuk tudni mutatni, 23-án biztosan. Hát most ugye különböző ilyen égi csodákat fogunk megmutatni, illetve hát lesz majd lézeres csillagkép bemutató.
0: Wow.
3: Meg hát ugye tekintettel arra, hogy a Perzeidák meteorajnak a aktivitás időszakában vagyunk, azért egy-egy meteor is el szokott sülni, tehát érdekes lesz, és nagyon látványos a tó mellett, bánkon leszokták kapcsolni ilyenkor a közvilágítást, és
0: wow, de jó.
3: Egyébként is gyönyörű szép égbolt azért kiadja magát, úgyhogy én már nagyon izgatottan várom, hogy hazaérek, és ismét hazai közegbe tudjam mutogatni az eget.
1: Én kihasználnám az idő sávunkat és a lehetőséget arra, hogy megkérdezzek egyébként, tehát ebben a témában nem feltétlenül ideillő kérdés, de engem is foglalkoztat egyébként. Tényleg van az, hogy a Hold különböző állásai olyan hatással vannak az emberre, hogy itt most például saját magamról beszélek, meg mondjuk a feleségemről, hogy mondjuk a Teri Holdat látunk, hogy be van írva a naptárba, akkor onnantól kezdve kb. Tudjuk, hogy nem fogunk olyan jól aludni, meg nyugtalanabbak vagyunk, és az egész közérzetünkre van hatással. Ez tényleg egy létező cucc?
3: Szerintem egy kicsit túl van ez hype-olva. Hát mindenképpen hatalánk a hold, ugye viszonylag a közelsége miatt ugye árapály dagálja, csak akkor már eleve fizikailag is érzékelhető. Nem tudom, én személy szerint például erre nem szoktam reagálni, van, akit ez vagy beképzeli, vagy tényleg hat rá. Én ebben a témában, ebben a kérdésben nem...
0: Ez már belemegy a bioasztrológiába, vagy nem foglalsz
3: állásra. Egy kicsit az ezotériában is igen, de hogy igazából hatással van ránk, az biztos, tehát ezt nem lehet állítani.
0: Oké, okay, Laci, hatással, azért arra, hogy beszélgessünk kérlek, mert hogy én elsikadtam, meg nem tudtam olyan helyen, hogy lássam, hogy akkor te azért mentél ki többet magad a Spanyolországba, hogy akkor lásd a napfogyatkozást, azért egy friss az élmény.
3: A teljes. Így van, tehát az, így van.
0: Milyen volt ez, hogy erről beszélgessünk, még van egy pár percünk.
3: Hát ezt elmesélni szavakkal iszonyatos nehéz. Ugye nagyon alacsonyan volt a nap, 10 fok magasság alatt volt már naplemente előtt, és ugye hát mindenki arra számított, hogy majd az látványban gyengébb lesz, hát tegyen hozzá, jobb lett a látvány, mint amikor zenét környékén van, mert egyszerre látta az ember saját szemével a tájat, a elfogyó napot, a holdat, a nap körül kibontakozó rengeteg protuberanciál kitörést. 1 perc, 46 másodpercig volt totalitás, de üvöltözött mindenki, mint a gyerekek. Tehát
0: komolyan?
3: Volt. Egy ilyen spanyol kis kastélynek a teraszán voltunk, ott, mint kiderült utólag, valami borkóstolót rászerveztek az eseményedők, meg nem számítottak arra, hogy mi is ott leszünk, és egy iszonyatos össznépi, egy ilyen, megmutogattuk a tárcsébe a napot ott mindenkinek, hát nagyon-nagyon szenzációs élmény volt.
0: Igen, mert ugye nálunk volt ugye részleges, ugye a fekvésből indul, ugye, de például Spanyolországban tényleg ott egy óriási.
3: Igen, összesen lehet hasonlítani egyébként egy részleges fogyatkozást egy teljesen. Hát ezért is, aki ilyen hasonlóan bolond, mint én, az képes fél a földet körbejárni. Elég ritkán van ilyen jelenség. Hát azt kell mondjam, hogy most szerencsések leszünk, mert jövőre augusztus 2-án lesz egy 6 perces totalitással bíró napfogyatkozás, ami szintén Dél-Spanyolországban, illetve Afrika északi részéről lesz majd megfigyelhető. Úgyhogy nagyon valószínűnek tartom, hogy jövőre ilyenkor is valahol.
0: Most én vagyok egyébként a hülyes rácok, vagy hogy mikor ez 99-ben volt, akkor azt mondták, hogy ez olyan ritka, hogy legközelebb ezt nem lehet majd látni, közben meg itt egymás után.
1: Igen, aztán a Balatonon láttam.
3: Nem. A mondás arról szólt, hogy Magyarországon nem lesz 2081 előtt.
0: Ja, ilyen, hogy akkor rendes, teljes napfogyatkozás.
3: Így van.
1: Érdekes, és ez, amit te megtudtál belőle 1 perc 40 másodperc erejéig csodálni Spanyolország, akkor a világ más pontjairól is ide kellett volna sereglenni mindenkinek, tehát ez ennyire...
3: Ez meg is történt, tehát végig találkoztunk mindenféle nációval, és Isten háta mögötti kis falvakban is embertömegek voltak, tehát is Spanyolország most megboldult ettől a fogyatkozástól.
1: De tök szerencsések vagyunk egyébként, tehát a földrajzi közelség kapcsán, hogy ez ilyen szempontból megadatott.
3: Igen, hát abszolút hálásak vagyunk az egészért, tényleg különleges.
0: Jó, nem tudok még elmenni még egy mellett, bocsánat, mert hogy tényleg, amikor beszélgettem a Lacival először, hogy akkor egy kicsit promózzuk meg ezt a mai meg a vasárnapi programot, mondta azt, hogy hát ő most a Kilimandzsárón is járt egyébként. Figyelj, van egy-két percünk még, ezt pendítsük már meg, Laci, mert akkor mondtuk hallgatóknak, hogy csillagász és hegymászó túrázós vagy, és ugye talán az első beszélgetésünk az volt, amikor valahol Eurázsia határában valahol ott voltál, és ott túrázgattál.
3: Grúziában, igen.
0: Grúziában, akkor Örményországot mondtuk, de akkor Grúzia.
1: Én Kazasztánt is megemlegettem.
0: Igen. Mi volt? Tényleg egy másfél percünk van csak, és aztán majd egy pár napon van, hogy megint fölhívunk, és akkor élménybeszámolót kérünk, mondta, hogy mit kerestétek Kilimandzsárón?
1: Igen.
3: Hát én a hegyet kerestem, kérdezték is, minek megyek oda, azt mondom, ott a hegy. Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert utazási irodával utaztunk ki, tehát oda csak úgy lehet felmenni, hogy szervezett út, mert kint sem lehet egyedül nekivágni a hegynek, a kinti cégekkel kell ezt megtenni, ami ugye hát kiderült, hogy nem is véletlen, mert ugye 6000 méter magas közel a Kilimandzsáró, 1895 méter, és ugye többet abban, több napon keresztül megy fel az ember, serpái vannak, tehát a motyónak egy részét cipelik utánad, de nem csak azt, hanem ugye az egész konyhát, ugye főztek ránk, a vizet, minden. 13 fős volt a csapatunk, aki ment, és ehhez volt 28 fős kisegítő csapat. Először ezt nem értettük, de aztán rájöttünk, tehát fejenként 10 kilós csomagot leadtuk, egy-egy holdár 20 kiló cipelt föl, plusz a vizet, plusz a kajákat, és ugye ez így 5 napon keresztül tartott, tehát nagyon érdekes volt, mert lent 28 fokból indultuk január 15-én, és fent a csúcson, hát ott egy mínusz egy pár fok volt, nem volt annyira hideg, viszont jó hír, hogy azért megvannak még a Kilimandzsáró gleccserei, csak annyira nem látszik mondjuk Tanzániából, mert ugye az a déli oldal,
0: aha,
3: de megvan szerencsére. És hát ugye nagyon nagy élmény volt, hát majd erről lehet hosszasan
0: beszélünk akkor erről mindenképpen.
3: Körülbelül egy fél napot is.
0: Hát annyit nem megírjuk, de lejjed órád az lesz biztos.
3: De annak is volt csillagászti vonatkozása, mert nagyon sokáig tépelődtem, hogy menjek, nem menjek, és egyszer eszembe jutott egy este megnézni a planetárium programba, hogy január 15-én Tanzániából mit látok én a csillagos égbolton, és akkor megláttam a kis meg a nagy magállátot, hát akkor azonnal eldöntöttem, hogy menni kell.
0: Ennyi!
3: Vittem egy látcsövet magammal, és minden éjszaka a címbodáimmal kis bemutatót tartottam, ott nézegettük, hát csodás az éléjékból, szóval
0: ezért
3: is
0: le
3: kellett elmenni.
0: Szuper, figyelj, beszélünk erről majd, Laci, és akkor nagyon sok érdeklődött, meg jó programokat kívánunk akkor nektek.
3: Köszönöm, mindenkit szeretettel várunk bárkor.
0: Köszi, oké, hello. Köszi, szia. Imádom ezt a műsort, és azért, mert hogy ilyen embereket tudunk, hogy így, hogy valamilyen úton, módon, bacsony kifejezését így előtúrni. Tehát, hogy most a szó jó értelmében, hogy olyan emberek vannak, és ezek előbukkanak itt a megyében, hogy ez valami iszonyatosan jó, úgyhogy a Lacihoz menjetek, jó? Maradjunk ennyiben.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
6: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Berebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lóránt, a kegyhelyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyíriesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csokonai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth-úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérülés és elvittek kórházba. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akarmányozására is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Oroszország magyarázatot kér Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának. Az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, a béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat.
4: Időjárás.
6: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václav úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: egy iszonyat jó arccal beszélgetünk az előzőekben, ő nem más, mint Dorogi László, aki szervezi a mai napon is, meg a vasárnap is a Csillagok alatt című programot Bánkon, úgyhogy most mondjuk még egyszer, aki éppen most a ritmust hallja, hogy ez már hétfőn volt, de... Várj csak, hogy van? Igen, az a hétfőn volt, de holnap lesz, jó?
1: Még lehetséges.
0: Még lehet, jó? Úgyhogy ennyi volt a történet. Igen, mert hogy programajánlós péntek helyett most itt a hét elején kellett ezekről beszélgetni, mert annyi minden történik, hogy szűk az idő, és ezeket nem akartuk kiadni. Maradjunk ennyiben, és hát Laci az elmondta azt, hogy hát tényleg nagyon klassz az égbolt ezekben a napokban, úgyhogy mindenképpen lesznek kapcsolva a közvilágítások, tényleg sötét lesz, és akkor lehet nézelődni és pásztázni ezt a gyönyörű, szép
1: csillagos eget, és megkülönböztetni a műholdakat.
0: Én azt nem tudom, azért nem szeretem ezt, pontosabb, hogy nem tudom, mert hogy ugye, hogy így nekem van még ott, amit megvan a nagyapámnak a látcső, vagy távcső.
1: Nem viccel.
0: Igen.
1: De ilyen hosszú, ilyen csillag
0: nem,
1: ez a vadász jellegű.
0: Igen. És ugye ott én tudom a dioptriát, okulárét, ugye ott én tudom állítani, leveszem a szemüvegemet, akkor tudok egyébként ilyen -6-okat ráállítani arra, ugye, hogy nekem oda legyen jó.
1: Igen. Fókusz.
0: Igen. Hogy most nem tudom azt, hogy egy ilyen csillagvizsgálós, látcsős történetnél...
1: Szerintem dettó.
0: Én föl tudom-e úgy...
1: Biztos.
0: Belevi nekem mondjuk a Laci vagy az Ádám Gyuri mondjuk ezeket így, és akkor nézzük meg, hogy hol vannak a, nem tudom, a Jupiternek a gyűrű, mert ezek látódnak.
1: Látod, neked nem jó.
0: És akkor most azt mondom, belövi, hogy nézd meg, tök, és mondom azt, hogy sorry, mert nekem nem jó, mert szerintem... most szöveggel nem tudok belenézni, értem, mert az úgy szar.
1: Igen, szerintem
0: le kell vennem, hogy
1: szerintem belövi azt a távolságot, és azon kívül lesz az élesítés, meg tudja csinálni szerintem egyénre. Én azt gondolom, hogy lehet.
0: Mert csak egy az eszembe jutott.
1: Igen, közben azon gondolkodtam, hogy mennyire
2: is értem,
1: az élet, és milyen fura, hogy milyen fura, vagy milyen jó, hogy vannak így az ilyen arcok, mint a
0: Laci.
1: De Laciék, mint a Laci is például, igen, hogy nekem is volt már szerencsém a Kilimandzsárót látni, de az csak repülőről történt meg. Tehát úgy nézegettem, hogy néztem, mert röpködtünk úgy arrafelé, ugye? És akkor úgy néztem.
0: Ugye?
1: Néztem ki.
0: Vettem a boltba tegnap egy liter tejet, ugye?
1: Pont azon a felén ültem a gépnek, amelyik ugye engedte, hogy az ablak arra essen.
0: Ugye?
1: És akkor néztem, hogy nézd már az a Kilimandzsáró. De ne. És aztán megnéztük. Oké, ez egy viszonylag szerencsés és jópofa dolog. De az milyen, amikor valaki leutazik, leviszi a tápcsöveit oda, és akkor az aljától a tetejéig fölsétál két napon keresztül, és aztán onnan föntről táborszerűen kéne szépen megnézni, mert éppen jó szög esik valamelyik csillagképre. Milyen arcok vannak a világban?
0: Én imádom az olyan arcokat, akik ennyire ilyen arcok.
1: Elképesztő.
0: Igen.
1: Szép dolog. Hát azt nem lehet mondani, hogy nem fog emlékezni semmire. Fúbi,
2: hogy volt ez a részleges napfogyatkozás, ugye?
0: Igen.
2: Ami itt Magyarországon részleges, Spanyolországból egész jól látható volt.
0: Hát teljes volt. Tehát a napfogyatkozás, Csanyika, napfogyatkozás volt, amit Magyarországon csak részlegesen lehetett látni.
2: Hát Budapesten állítólag szinte semmit nem lehetett.
1: Igen.
2: Valahogy én ezeket az információkat hallottam, de nem tudom elképzelni, ha én látnék, én, Karvai Sándor, hogy mondjuk azért csak azért, hogy most megnézek egy napfogyatkozást, kiutazzam Spanyolországba.
1: Soha nem mondtad, soha, ez dehogy nem.
0: Ez így van.
1: Ebben nem menj bele.
0: A megszállottság, mint olyan, érted, valaki, nem tudom én, elmegy, és 74 órát vár egy sátorban, hogy ő legyen az első, aki megvegye mondjuk egy Taylor Swift koncert jegyet.
1: Dorogi Laci meg azt mondja, hogy ő meg azt nem tudna elképzelni, hogyha mondjuk nem látna, hogy akkor feltétlenül az van az első fixa ideája, hogy motorra üljön és körbe motorozza
0: az
1: a ringet.
0: Más.
1: Tehát ez, ebben nem ennyi bele mélyebben.
0: Így van. Na, úgyhogy a lényeg az, hogy igen, mai nap, vasárnap, és akkor a Bánkon a tó mellett vár benneteket este, Laci. Me and Phil, we had a thing in 1993. Told me I was wasting time with all these silly dreams.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyít.

0: Szombaton a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vörös Kereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mező Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mező Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszaállítottak.

0: Helyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. A korábbi gyakorlathoz visszatérve, a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Míg a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal, 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől.
1: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
5: Köszöntünk mindenkit, és örülünk, hogy itt vagytok. Még egy órán át tart a startmenő, a Megafon reggeli, vagy most már délelőtti műsora. A mikrofonnál Oricsek Ádámot halljátok, köszönjük a két vendégünknek a mai reggelt, és akkor megyünk tovább, mert hogy a következőkben a rovatvezetőnk Varga Bíró Tamás már várja, hogy beülhessen a stúdióba. Közben Sanyika is itt van, még jó reggelt, Sándor, neked is.
6: Így van, nem csak a vendégeknek köszönjük a reggelt, hanem a hallgatóknak, nektek is köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és ma is együtt rádiózhattunk, tényleg jönnek a megaslágerek, és akkor teret kap Varga Bíró Tamás.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, emeljük a tétet, Varga Bíró Tamás megjött, úgyhogy folytatjuk a startmenet, jó reggel.
1: Jó reggelt neked és a kedves Kékhalál hallgatóknak is. 2001. szeptember 11-e, mindenki tudja, milyen szörnyű tragédia történt. Azt azonban még mindig nem tudjuk egészen pontosan modellezni, hogy mire és milyen fodrozódásokra volt ez ráhatással. Milyen hullámok gerjedtek?
0: Mire gondolsz, hogy globálisan a geopolitika, vagy a vallás, vagy a
1: konkrétan nem egy tudom,
0: Gerard, sötét háttérországok, vagy mi?
1: Konkrétan Gerard Way-re gondolok, aki tanúja volt a támadásnak, látta a
0: tudjuk
1: összeomlását, és hogy feldolgozza az eseményt, megírta a Skylines and Turnstiles című dalt, ami később a My Chemical Romance együttes első dala lett. Két emberre volt ez a dal óriási hatással, melyeket műveik inspiráló erejeként jelöltek meg mindkettőt, hogy ez indított meg bennünk valamit. Az elsőt úgy hívják, hogy Stephanie Meyer, ő megírta az alkonyatot. A másik szerzőt úgy hívják, hogy A.L. James, ő megírta a szürke 50 árnyalatát. Uh-huh. Ez, hogy ennek a dalnak köszönhetjük, vagy mi, na, tehát ez a dal nem született volna meg a 911 nélkül, a dal nélkül pedig ez a két regény és a belőlük készült filmadaptációk nem születtek volna meg. Még az alkonyatot még elnézem, ez a szürke 50 árnyalata, de én múltkor belenéztem, soha nem láttam elejétől a
0: végéig. Én nem akartam mondani, te hoztad föl, hogy
1: soha nem láttam elejétől,
0: olyan sokat nem vesztett volna a világ, hogyha ez a két dolog nem születik meg.
1: Hát nem tudom, szabad ilyet mondani a rádióban, hogy fors? Nem tudom, biztos nem szabad, de a szürke 50 árnyalata előtt képest tett.
0: Én komolyan egyszer végig, sőt, az első alkonyatot néztem végig. Én azt hittem, tudod, ilyen fantasy rajongóként.
1: Ez alkonyat, az még annyira nem rossz.
0: Hogy ilyen izé, de hogy ezek ott szenved, ez a két szerencsétlen, igen, a hullaszínű izé, az olyan, mint hogyha mi volt az a...
1: Na mi volt?
0: 90-es években volt ez, mint a Steve Tipro Gimi bele lenne oltva
1: a Buffy a vámpírok rémébe.
0: A Buffyba, és akkor megy itt a szenvedés. Fúj, de jaj, én nem volt izé. Jó, van, hát nem mondtam, nem én mondtam.
1: Hát sajnos...
0: értem.
1: Sajnos ez bennem is most ilyen fodrozódásokat indít el, mert ahogy mondtam, hogy Lillával voltak ilyen kihívásaink egymás számára, és akkor én még soha nem láttam a teljes Harry Pottert.
0: Igen.
1: Mire ő megnézette velem. Egyébként nem rossz.
0: Abszolút nem.
1: Ő soha nem látta a Hobbitot és a Gyűrűk Urát.
0: Egymás után vagy úgy? Amúgy se.
1: Sehogy.
0: Ever, never.
1: Sehogy. Jó? Elejétől a végig megnéztük. Nagyon tetszett neki. Igen, nem csak most az ő köre van. Hazug csajok társasága.
0: Az mi?
1: Hát 2010-es, majdnem olyan, mint a Gossip Girl, csak ebben ölnek is. És valami 7 évad. Évadonként ilyen 22-24 résszel. Ennek soha nem lesz véget a show. Soha nem lesz véget.
0: Csinálj neki James Bond kihívást, az is vagy 50 film.
1: Igen, aztán jön a DC Comics, igen, aztán jön a Marvel. A Marveleket szereti egyébként. Persze.
0: Én ezért szoktam minden jókat rögni, hogyha elém jön a...
1: Superman.
0: Batman. Akartam mondani. Minden baj eszembe fog.
1: Na tessék. Na, úgyhogy...
0: A Venom, na.
1: Ja, Venom.
0: Azért ezt imádom, az mondjuk vannak.
1: Az nagyon jó. Hát az első rész, a második már. A harmadikat meg ki lehet letörölni a egyetemes filmtörténetből. Albert Einstein soha nem bukott meg matematikából is, vagy fizikából.
0: Ez egy urbán legend.
1: Ez egy urbán, mégpedig abból ered, hogy a svájci összeőzési rendszer félreértelmezték, ahol akkor a hatos volt a legmagasabb, az egyes pedig a legalacsonyabb jegy, még éppen akkor a legtöbb országban fordítva volt a helyzet, az egyes volt a legjobb jegy. Nagyanyám, szín egyes tanuló volt.
0: A szlovákoknál még egy, nem így
1: van? A szlovákoknál a mai napig így van, hogy az egyes,
0: az a jó.
1: Igen, az a A+. Igen, nagymamám is szín egyes tanuló volt. Igen, igen. Volt egy ilyen, az aranyos volt, hogy így ilyen tojszólásban, ugye, tehát ami nekünk is itt van a nyelvünk hegyén, csak ma mi urbanizálódtunk, és akkor TikTok videó, hogy no, akkor neked hanyas lesz? Tudod, ez az osztály, hogy hanyas lett, és mennyi lett? És akkor, hát, nem nagyon tanultam, szerintem kettes. Az egyes lett neki, uh-huh. tudod? És akkor nézzé, a kommentelők, hogy de ilyen ostoba, mocskosan buta osztály. Még valaki oda nem írta, hogy gyerekek, fordítva nézzétek. És akkor már. Egyébként erről viszont volt már egyszer szó, én emlékszem.
0: Szerintem is valamiről beszéltük volt. Már, igen, volt igen, valami igen. ilyen, igen.
1: Igen, igen. 1850. Charles Dickens ír egy önéletrajzi írást, amiben megjelenik egy érdekes dolog, hogy ki volt az ő első szerelme.
0: Ki?
1: A piroska és a farkasból piroska. Szó szerint ezt írja.
0: Ilyen azért, plátói...
1: Úgy éreztem, ha feleségül mehettem volna piroskához, akkor megtapasztalhattam volna a tökéletes boldogságot.
0: Hát kis tikk azért volt benne,
1: ja, hát
0: mi?
1: Figyelj, én nem meg baj, a halott baj. Marilyn Monroe-ba voltam szerelmes 8 évesen. Jó, és a mai napig nem tudom megbocsátani neki, hogy akkor már nem élt.
0: Én meg kibe voltam. Na, én kibe például voltál? Sydney Foxban voltam, a elveszett ereki posztogatóiba.
1: Én azt nem is nincs tudom, hogy kicsoda.
0: A sorozat?
1: Na, hát nincs. Hát az itt már generation issue van köztünk.
0: De szerintem meg a simán láthattad.
1: Hát láthattam volna, hogyha... Na mindegy. Szóval nem láttam. Engem ilyenek már nem érdekel.
0: Nem? Nincs meg?
1: Nincs.
0: Ez a duó.
1: Ó, ez nekem kifejezetten nem tetszett ez
0: én
1: a nő soha.
0: Szerettem.
1: Én nekem nem. Volt az Alias, vagy mit tudom én, abban a nő az a Nino Dobrev, vagy...
0: Az nem
1: én
0: tudom.
1: Nino Dobrev, Hawaii. Csaj. Na, jól van akkor.
0: Ahol a bálnák is.
1: Ahol a bálnák mennek.
0: Igen.
1: Dolgozni. Na. 1346. Crécy csata. Harcolnak János cseh király. Csak hogy ő teljesen vak. Teljesen vak. De hát mégis szeretett volna harcolni. Sőt, mivel király ragaszkodott a harchoz.
0: Karva is. Károly nincs itt most.
1: Igen. Negyedik Károly király. Az van, hogy nem Károly.
0: Figyelj, mert egyébként egyszer gyűjtetsz ilyen vak sztorikat, és akkor majd mondom a Sörinek, hogy akkor legyen itt akkor, amikor ilyen vak
1: egy kis önbizalom. Persze. De várjál. Na. De ő ragaszkodott a harcot. Öreg volt már, gondolta, hogy hát csatába halok meg. Megparancsolta a lovagjainak, hogy a lovaikat kössék az övéhez. És belovagolt a csatába.
0: Szép is ez.
1: Az összeset levészárolták. Csak ott volt. Nem, ő sem.
0: Is meghalt.
1: Persze, hogy meghalt.
0: Hát azt hiszem, lett valami mindenki. Szép vége.
1: Hogy... Most képzeld el azok a lovagok, akik így mentek a csatába. Hát tudták, úristen, egy vak vezet minket. Kb. Mekkora lett az eset. Mekkora, hát még akkor nem ismerték, hogy a lovagok a valószínűség számítás, de szerintem egy büdös rizgaros sem adtak volna az életük. Én az úrnak van egy jó ötlete. Micsoda? Kössük oda hozzá a lovunkat. Isten, ez már Monty Python.
0: Az már nem? Ez.
1: Ez már Monty Python.
0: Igen.
1: Patrick Swayze, megvan.
0: Igen.
1: Hatalmas nagy ikonom. Istenem, már nem is tudom, hogy melyikbe szerettem jobban, a Dirty Dancingbe, vagy az Országúti diszkóba. Hát, nagyon szerettem. Hát, ő abszolút 80-as, 90-es szupersztár volt. Az ő általa jegyzett Roadhouse, másnéven Országúti diszkó, című kultikus film, a Variety 100 film, ami megmentette a kábel tévét listájának az élén. Ez teszik.
0: Én szerettem azért ezeket a Z-kategóriás, csak ugye videóra
1: kábel... Ez akkor nem volt Z-kategóriás.
0: Oké.
1: Okay. És ez mozifilm volt.
0: De azt mondom, hogy
1: azokat is szerettem.
0: Én azokat szerettem, amikor egy csak videó kazettára jöttek ki, hogy
1: Xena. Xena Xalma. Igen.
0: Nem tudod, a harcosnő, aki sorozat, és
1: egy fokkal szebb volt, mint Arnold Schwarzenberger.
0: Igen.
1: Igen.
0: És volt a Herkules is, mert az másik.
1: Az
0: és összehozták, oké, volt ilyen, nézzé.
1: Hogyne, a Herkules és Xena.
0: Igen.
1: Ez volt eleve, tehát a Herkules, Xena, és volt a Herkules és Xena.
0: Igen.
1: Hát nem tudom, nem sokat gondolkodtak a címadáson szerintem. Viszont van egy érdekes dolog, ami ehhez kapcsolódik, ugye, hát most már a kábeltévéket is ugye felváltották a Swim csatornák, meg mit tudom, már innen jön, onnan jön. Ezzel szemben a Remény rabjai, most nézzük meg Lillában, mert nem láttam. A mozis debütálás után teljesen feledésbe merült. és csak akkor vált kultfilmé, amikor a kábel tévék elkezdték vetíteni. Uh-huh. A remény rabjait. Meggyőződésem, hogy két jó Stephen King filmadaptáció van. Az egyik a Halásonom, a másik a Remény rabjai.
0: Mármint ami ilyen, ilyen hollywoodi. Egyébként igen. Szerintem ebben az esetben...
1: Na mit mondasz, a Langoli Gyerek?
0: A film...
1: Ahogy a Langoli Gyerek, jó, az a három részes sorozat.
0: A film az jobb, mint a könyv.
1: Soha nem jobb a film, mint a könyv. A Remény rabjai? Nem. Nem.
0: Majd novella, bocsánat, tehát, hogy igen, de hogy szerintem az...
1: Nekem nem.
0: Nekem nem,
1: de hát Tim Robbins meg Morgan Freeman.
0: Nekem a Langoli Gyerek is, nekem gyerekkori filmem volt a Langoli Gyerek, és rettegtem tőlük, emlékszem rá, hogy ahogy nem tudod, hogy mi az Isten történik, és az utolsó 10 percben a zaj, hogy ezt egy vak lány hallja a zajt, és elkezdenek eldőlni az oszlopok, és akkor talán a nyugati téri aluljáróban egy könyves boltosnál találtam meg a Langoli Gyereket. Úgy volt, hogy Langoli Gyerek volt benne, meg a most tudom melyik, és elolvastam, mert rövid, nem hosszú, nem tudom miért lett. Kétszer két órás, nem tudom, kétszer másfél órás, én folytattam, vagy háromszor, nem tudom, de hogy az se annyira jó.
1: Nem, de ez a kettő, ez zseniális.
0: Amit még én nagyon szeretek, az szintén három résztes, az még az évszázad vihara. Azt nem láttad még?
1: Hogy a viharban elálltam?
0: Szerintem az
1: hogy a viharban elálltam?
0: Azt én baromira bírtam, az jó meg volt csinálva.
1: Azt is szeretem, de az inkább ilyen tévés.
0: Igen, az ilyen három
1: dolog, de moziba. Hát ennyi.
0: Lesz külön Stephen King klasszik holnap. Na, folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vörös Kereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mező Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szóló koncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mező Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth-úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérülés. És elvittek kórházba. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Míg a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal, 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől.
2: Időjárás.
4: Ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.

0: Passions. Passions.
1: Mára ennyi volt, kedves hallgatók, köszönjük szépen! 25-85, tehát 2585-ös startmenünk volt. Norbi ezt gyakorlatilag rezzenéstelen arccal.
2: Azt akartam mondani, hogy tudta, azt fogod mondani, hogy rezzenéstelen, rezignáltan, tudomásul véve, matekosan az egész történelmig, azért örülök neki piszkos.
3: Mindig hálát adok a jó Istennek, hogy ez megvalósulhatott.
1: Dobj be egy 100-as centantalnak, légy szíves.
3: És tényleg ez egy óriási dolog egyébként, hogy ez működik. Én azt kívánom, hogy ez így maradjon még legalább egy 30-40 évig. Nem is bennem, hogyha most akkor tényleg elindulnék így adás után.
1: Hova?
3: És akkor Balassagyarmata, és akkor a rádió alá írna nekem egy ilyen szerződést mondjuk 40 évre előre.
2: Te figyelj!
1: Ez hülye?
2: Ez megment teljesen ma?
1: Meg.

0: A Színházi Élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
0: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Berebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lórántak egy helyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyíriesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csokonai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérülés vitte kórházba. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja.

0: Oroszország magyarázatot kér Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának. Az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, a béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václárt úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Rövid hétnek nézünk elébe, ma hétfő van, és a mai napon ünneplik a jácintok, valamint a húbáka névnapjukat. Isten értesse önöket. A délelőtt folyamán az is kiderül, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Tartsanak velem egészen délután 4-ig, már is pörögnek a megaslágerek.

híres szicíliai rakott padlizsán recept a mai recept rovatban. Az egyszerű paradicsomos szószban sült tepsis padlizsán, parmezánnal és mozzarellával megbolondítva igazi fenséges nyári ebédnek számít. Ez a mediterrán rakott fogás a szicíliaiak nagy kedvence, bár a padlizsán, vagyis a török paradicsom egész évben kapható, nyári hónapokban a legfinomabb, a padlizsánt nem kell meghámozni, sózni viszont igen, nézzük a hozzávalókat. 2 darab nagyobb padlizsán, 1 darab vörös hagyma, 25 deka mozzarella, 7 deka parmezán, 1 deka bazsalikom, só, bors, olívaolaj, 70 deka apróra vágott hámozott paradicsomkonzerv, valamint 2 evőkanál liszt. A megmosott padlizsánt vágjuk vékony szeletekre, majd tegyük egy szűrőedénybe és szórjuk meg sóval. Pihentessük egy órán át. Közben készítsük el az egyszerű paradicsom szószt. Aprítsuk fel a vörös hagymát és süssük üvegesre kevés olívaolajon. Adjuk hozzá a hámozott paradicsomot és ízesítsük sóval, borssal, bazsalikommal. Főzzük össze 30 perc alatt, majd tegyük félre. Pihentetés után a padlizsán szeleteket öblítsük le, és itassuk le róluk a nedvességet. Kicsit szórjuk meg liszttel, és kevés olajon süssük a zöldség mindkét oldalát pár másodpercig. Szedjük papírtörlőre, és csepegtessük le. Ezek után egy közepes méretű tepsi aljába kanalazzunk paradicsomszószt, majd rakjunk rá egy réteg padlizsánt, arra szeletelt mozzarellát és paradicsomszószt. Folytassuk tovább a rétegezést. A tetejére mehet a maradék paradicsom, a kétféle sajt és a bazsalikom. Előmelegített sütőben 180 fokon süssük meg 25 perc alatt. Amikor a teteje szép piros, kivehetjük a sütőből. Ez volt a híres szicíliai rakott padlizsán receptje. Mindenkinek jó főzőskézést kívánok!

Érkezik egy újabb megasláger a kirakatban, szól a játszintoknak, a hetényeknek és az Emiliánáknak. Nagyon boldog névnapot önöknek! A játszint görög-latin eredetű név, a jelentése a virág neve a görög mitológiai névnek. A hetény magyar eredetű név, jelentése a hetedik gyermek. Az Emiliana latin eredetű női név, az Emilián férfi név latin eredetiének a női párja. Jelentése az Emilius nemzetségből való. Kedves játszintok, hetények, Emiliánák, boldog névnapot önöknek!

Menő ajánlóval megyünk tovább, a kirakatban Bársony vendéglő, Széchény. A mai ebéd fejtett bableves, hagymás rostélyos, karajszték, burgonyával és csemege uborkával, hortobágyi húsos palacsinta. Hubert Panzió leszenye, a mai ebéd csekulajdaleves, tyúkhúsleves, kungpao csirkemell, kínai zöldségekkel és földi mogyoróval, rizssel, hasábbal és salátával, hentes sertésszelet szalámi ragúval, rizssel, sült burgonyával, csalamádéval, jutórós galuska, sült szalonnával és tejföllel, rántott sajt hasámbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassagyarmat, Svejk vendéglő. A mai ebéd savanyú zöldbableves, csontleves, túrós tejfölös tészta békönszalonnával, székelykáposzta, házi knédlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény, technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
5: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatóbb szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételeként a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. A jelenséggel kapcsolatban Maros Zsilinka azt mondta, az mindenek előtt a családi és iskolai környezet elhanyagolása, volt nevelő hatásának, a média és a közösségi oldalak, a kortársak, valamint az egész társadalomban uralkodó légkör hatásának a következménye. Tom Felton számára különösen érzelmes pillanatot hozott a Harry Potter egyik Broadway előadása. A Draco Malfoyt alakító színész alakítását régi kollégája és barátja Warwick Davis is végignézte a közönség soraiban. Davis mind a 8 mozifilmben szerepelt. A nagy találkozást természetesen megörökítették, Felton osztott meg egy fotót arról, hogy a színpadon megöleli Davist, valamint egy közös polaroid képet és egy videót is, amelyen a darab után együtt köszöntik a rajongókat a színház bejáratában.
7: Időjárás.
8: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
6: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most

0: műsor, amiben minden benne van. Réde Irenivel.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki vízi színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, for Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint 2 évtizede gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne feledjék, csütörtökön 6 órától Bánk vízi színpad, ünnepi műsor, for Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

0: mondanám.
1: Különleges események történnek, amik módosíthatják a mérleg elképzeléseit, napi horoszkóp rovatunk következik. Kedves Kos, lehetséges, hogy rég nem látott barátaival találkozik, és most óriási örömben van része. Az is elképzelhető, hogy a pénzügyekben kedvez önnek fortuna. Kedves Bika, nagyszabású terveit nem tudja egyedül kivitelezni. Szüksége lesz segítségre, amit viszont csak akkor kap meg, hogyha kompromisszumkésznek mutatkozik. Nézzük az ikreket. Talán kedvtelenül megy ma munkába, de ott váratlan örömben lehet része. Olyasmivel lephetik meg, ami akár még az anyagi körülményein is javíthat. Kedves Rák, egy nagyon testhez álló munkával bízzák meg, melyet élvezni fog. Igazán élvezi az új kihívást, végre egy kicsit kiszakadhat a rutin dolgokból. Nézzük az oroszlánokat, párkapcsolatában nagyobb határozottságot kellene mutatni a kedves oroszlán, eddig talán nem tudta eldönteni, hogy kit is válasszon, vagy a régi kapcsolata mellett talán feltűnt egy romantikus szál is. A kettős játék egy ideig üdítő lehet, de már inkább fárasztó. Kedves szűz, ma jobban kellene figyelnie magára. Ez egyrészt azt is jelentheti, hogy ideje lenne egy bizonyos szűrővizsgálatnak, vagy éppen a házatáját kellene jobban ellenőriznie. Hamarosan folytatjuk, előtte viszont pörögnek a megaslágerek.

Megafon kirakat, folytatjuk a horoszkóp rovatot, mi jönnek a mérlegek. Kedves mérleg, különös események történnek, amelyek módosíthatják az elképzeléseit. Kitartásával nincs probléma, de gondolja meg, hogy mit vállal magára. Kedves Skorpió, baráti összejövetelekre és nagy beszélgetésekre kerül sor. Szerelmi kapcsolatának titkai felszínre törhetnek. Nézzük a nyilasokat, bár a hangulata jó a nyilasnak, egy dolog komolyan aggasztja. Nem baj, ha ebben az ügyben még nem tud dönteni. Tájékozódjon. Kedves Bak, ingerlékenyebb, bizonytalanabb, mint máskor, nem őszinte még önmagához sem, ezért először saját érzelmeit vizsgálja át. Nézzük, milyen nap vár a vízöntőkre, szellemi tevékenységének sikerére és jó tanulmányi eredményekre számíthat a vízöntő, érdemes kihasználnia az útjába kerülő lehetőségeket. Végül pedig a halak munkájában nem tudja, hogy hol a határ, és hajlamos saját magát kizsákmányolni, egészsége viszont jó, így könnyedén el tudja végezni a feladatait. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

Menő ajánlóval megyünk tovább. A kirakatban Bársony vendéglő, Széchény. A mai ebéd fejtett bableves, hagymás rostélyos, karajszték, burgonyával és csemegeuborkával, hortobágyi húsos palacsinta. Hubert panzió, leszenye, a mai ebéd csekulajdaleves, tyúkhúsleves, kungpao csirkemell, kínai zöldségekkel és földi mogyoróval, rizssel, hasábbal és salátával, hentes sertésszelet szalámi ragúval, rizssel, sült burgonyával, csalamádéval, jutórós galuska, sült szalonnával és tejföllel, rántott sajt hasábbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, Svejk vendéglő. A mai ebéd savanyú zöldbableves, csontleves, túrós tejfölös tészta békönszalonnával, székelykáposzta, házi knédlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között, vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8.

0: Speciál. 1930 óta a minőség garanciája. Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
1: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
0: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
1: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
0: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vörös Kereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Krejcsi Bálintot, Salgó-Tarján polgármesterét hallják.
6: Ez az ellátás lehetőséget ad az étkezésre, a víz fogyasztására, tisztálkodásra, sőt mosásra is van lehetőség. Tehát igazából minden adott ahhoz, hogy a civilizációnak megfelelő ellátást biztosítva legyen. Ám ezek az emberek mégis visszatérnek ide, és megint felmerül a kérdés, hogy miért. Mert valami olyat találnak, amit másút nem. És ez egy egyedi segítség. Hiszen látjuk, hogy a kezükben gyakran cigaretta van. Látjuk, hogy a közelükben alkohol van. Látjuk, hogy a közelükben vizes palack van. Mindenkinek más az igénye, de látjuk, hogy ennek az igényre itt van válasz. Az akció során tapasztalhattuk, hogy a közterület felügyelőink mindent megtesznek, amit a törvény megenged. A rendőrök mindent megtesznek, amit a törvény megenged. És a Vörös Kereszt is mindent megtesz, amit a törvény megenged. Ehhez természetesen kell az itt lévő személyeknek az akarata is. És a végén már csak egy maradt hátra. Meg tudjuk-e azt szüntetni, ami miatt pont ide jönnek? Az, amit itt meg tudnak kapni. Mert ha ez nincs, vélhetőleg nem fognak ide jönni.
4: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Verebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lórántak egy helyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Orosz Lórántot, Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelyi igazgatóját hallják.
7: A Nagy Boldogasszonykor azt ünnepeljük, hogy a hitünk tanítása szerint Mária halála után az ő testét Jézus nem engedte át a romlásnak, hanem testestől, lelkestől a mennybe fölvitte. És ennek már az ősegyházban, ugye az atyák tanítása szerint az oka az volt, hogy Mária végig hűséges volt Jézushoz. Ott volt, amikor elfogadta. Ott volt, amikor megszülte. Amikor felnevelte. Ott volt vele a keresztúton végig. És ott volt, amikor eltemette. Végig ott volt vele, és ezért méltó volt az, hogy aztán Mária is ott legyen Jézus. És hogy volt képes Mária mindenre? Éppen a mai ünnep evangéliumában halljuk a Magnifikátot, úgyhogy tudod

0: hálát adni. És mindannyian, amikor tudunk tiszta szívvel hálát adni az Istennek, akkor már mi is hűségesek vagyunk hozzá. Ennek a kegyhelynek a valóban a főbúcsúja a Nagy Boldogasszony. Ezen a napon több helyen ábrázolva is van a kegyhelyen ez az ünnep, különböző formában, keleti-nyugati formában, és ilyenkor hagyományosan jönnek, még pápáról is jöttek messziről.
1: Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mezőm Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mezőm Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formájában a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Mezőm Misit, a Magna Cum Laude frontemberét hallják.
2: Nem tudom, hogy ott sikerült-e megerősíteni. Az elsődleges motiváció az az volt, hogy minél több mindent megtudjak az Istenről, az eredőről, a Bibliáról. Ez nem biztos, hogy sikerült egyébként, de ez volt a cél. Én azt gondolom, hogy az embert Isten igazából akkor formálja igazán, hogyha mélységet él meg, akkor keres kapaszkodót. Bár az lenne a jó, és az lenne az igazán hasznos és hosszú távú, hogyha az ember nem csak akkor szólítaná meg az Istent, hogyha bajban van, hanem akkor is, hogyha mondjuk öröme van és hálát adnak. Ez egy folyamatos gyakorlás, hogy milyen kapcsolatban vagy Isten, nem milyen kapcsolatban vagy magaddal. Szerintem az elsődleges cél ebben, hogy az ember jó kapcsolatot tudjon kialakítani saját magával, a saját lelkével, megtalálja azt a lelki békét, ami utána Isten felé tudja fordítani. Én hiszem azt.
1: Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyírjesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csoponai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. Széchény, Karancslapújtő, Pásztó, Mohora, Vizslás és a Nagybántonyi Bányász SC húzta be a 3 pontot a hétvégén a Nógrád vármegyei első osztályú férfi labdarúgó felnőtt bajnokság első fordulójában. A gólkülönbségek alapján a nagybátonyiak és a vizslásiak állnak jelenleg az élen, mivel mindkét csapat 3-0-ra győzte le ellenfelét.
3: Időjárás.
1: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
1: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren. A délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó. Ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retró slágereké a terep, érkezik a Balassa a gyarmati retro emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

érkezik egy újabb megasláger a kirakatban, szól a játszintoknak, a hetényeknek és az Emiliánáknak. Nagyon boldog névnapot önöknek! A játszint görög latin eredetű név, a jelentése a virág neve a görög mitológiai névnek. A hetény magyar eredetű név, jelentése a hetedik gyermek. Az Emiliana latin eredetű női név, az Emilián férfi név latin eredetűjének a női párja, jelentése az Emilius nemzetségből való. Kedves játszintok, hetények, Emiliánák, boldog névnapot önöknek!

Lebon épouse, vagy hogyan legyél jó feleség, a mai filmajánló rovatban egy francia filmről lesz szó, hogy mi teszi a jó feleséget, nem könnyű kérdés, de van, aki választal tud szolgálni. A mindig kimért és alapos Paulette van der Beek arra tanítja fiatal növendékeit a lányneveldében, hogy a legfontosabbak a háztartás körüli teendők és a házastársi kötelezettségek betartása. Azonban mély meggyőződései alaposan meginognak, amikor férje váratlanul elhúny. A nő összetörve gyászolja hitvesét, amikor betoppan az életébe első szerelme, ez a találkozás pedig mindkettejük életében sorsfordítónak bizonyulhat. Vajon mi történik, ha egy jó feleségből egyszeriben szabad nő lesz? A hazánkban is nagy sikerrel vetített Én és a mostohám után Martin Provost ezúttal Juliette Binoche főszereplésével egy parád és humorú drámai vígjátékban keresi a választ a szív nagy kérdéseire a rájellemző összetéveszthetetlen humorral. Érdemes megnézni a La Bonne Épouse vagy a Hogyan legyél jó feleség című filmet Juliette Binoche-sal a főszerepben.

0: Itt.
1: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összerász című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját élet tükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.

0: adózást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételeként a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében bontották le. Tom Felton számára különösen érzelmes pillanatot hozott a Harry Potter egyik Broadway előadása. A Draco Malfoyt alakító színész alakítását régi kollégája és barátja Warwick Davis is végignézte a közönség soraiban. Davis mind a 8 mozifilmben szerepelt. A nagy találkozást természetesen megörökítették, Felton osztott meg egy fotót arról, hogy a színpadon megöleli Davist, valamint egy közös polaroid képet és egy videót is, amelyen a darab után együtt köszöntik a rajongókat a színház bejáratában. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
1: Időjárás.
0: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki vízi színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, for Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint 2 évtizedek gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne feledjék, csütörtökön 6 órától Bánk vízi színpad, ünnepi műsor, for Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

Mit érdemes mostanában olvasni? Könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig Lauren Dentontól a Nyárvég című könyvet. Érdemes olvasni mostanában. Lili Bishop egy reggel arra ébredt, hogy férjeválási papírokat és egy rövid búcsúlevelet hagyott neki a konyhapulton. Az egy georgiai falucskából származó Lili alig egy éve ment férjhez, a tehetős és vonzó Worthhez, és csupán pár hete költöztek az alabamai tengerpart közelébe, csak hogy férje váratlanul faképnél hagyja. A barátok és megélhetés nélkül maradt Lili fodrászként kezd dolgozni a jobbára nyugdíjasok által lakott üdülő faluban. A helybéliek barátságosan fogadják a betelepülő fiatal nőt, de vajon jó ötlete az életük vége felé közeledő idősek között megpróbálni újrakezdeni az életet? Lauren Denton a nagy sikerű Menedék és a hurrikán éve szerzőjének újregénye bensőséges, elbűvölő történet. A válás utáni újrakezdéstől, a sosem megkésett változásról, na meg persze a szerelemről. Érdemes beszerezni a Nyárvég című könyvet.

Minden idők legnagyobb slágerei között Madách mozis ajánló a kirakatban, Balassa a gyarmaton a moziban. A mai napon megnézhetik a gyerekekkel a Kis Nikolá nyaral című családi vígjátékot, Mancs őrjárat a Dino film 2-től és 3/4-4-től, Vajána 3D-ben 2 órától, Pókember vadonatúj nap 2-től 2D-ben, 5:30-tól és 8-tól 3D-ben. 4 órakor vetítik a Márszüpilámit 2D-ben, Minyonok és szörnyek 3D-ben. 5:30-től és 6:45-től az Oak Street vége című filmet nézhetik meg, csak egy éjszaka, 6 órától, szintén 6-tól Vadászidény második rész, egy francia vígjáték. A Jégrémes egy horrorfilm, szintén egy horror a Halálsíp, és az Odüsszeia egy jó kis film, este 8-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
9: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
10: Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy

0: Már a készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételeként a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. A jelenséggel kapcsolatban Maros Zsilinka azt mondta, az mindenek előtt a családi és iskolai környezet elhanyagolása volt nevelő hatásának, a média és a közösségi oldalak, a kortársak, valamint az egész társadalomban uralkodó légkör hatásának a következménye. Tom Felton számára különösen érzelmes pillanatot hozott a Harry Potter egyik Broadway előadása. A Draco Malfoyt alakító színész alakítását régi kollégája és barátja, Warwick Davis is végignézte a közönség soraiban. Davis mind a 8 mozifilmben szerepelt. A nagy találkozást természetesen megörökítették, Felton osztott meg egy fotót arról, hogy a színpadon megöleli Davist, valamint egy közös polaroid képet és egy videót is, amelyen a darab után együtt köszöntik a rajongókat a színház bejárat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren. A délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gebali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó, ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a Garamkövesdi Boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balassagyarmati Retro Emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

0: mondanám.
1: Hogyan lehet felszabadítani a boldogság hormonokat? Ebben segítek ma önöknek, jön az életmód rovat. Az örök fiatalság forrása nem létezik. Vannak viszont olyan módszerek, melyek segítségével boldogabbak lehetünk. Néha bennünk rejlenek, néha keresnünk kell. Lehetnek olyan egyszerű dolgok is, melyek egy kéznyújtásnyira vannak tőlünk, akár egy kínálkozó jó lehetőség, egy finom étel vagy ital, egy csodás illat, amelyek elősegítik, hogy azok a bizonyos endorfin hormonok az ereinkben száguljanak és mosolyra fakasztanak bennünket. Mutatok most néhány dolgot, melyek segíthetnek, ha nem vagyunk jó paszban, de mosolyra és boldogságra vágyunk. A gyógynövények támaszaink lehetnek ebben a helyzetben is. Ahhoz, hogy endorfin, azaz boldogsághormon szabaduljon fel a szervezetünkben, csökkentenünk szükséges a stressz hormonok szintjét. Semmiképpen ne használjunk erre gyógyszert, sokkal inkább bízunk a gyógynövények erejében. A ginszenget már ősidők óta használják az emberek erre a célra, nem véletlenül. Ez a gyógynövény ugyanis nem csak a stressz csökkenti, de a boldogság hormonokat is felszabadítja a szervezetünkben, így segít boldogabbá tenni bennünket, miközben fokozza a mentális teljesítményt, sőt még a koncentrációt is javítja. Hamarosan folytatjuk, előtte zene.

0: Мегафон.
1: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég,

Boldogsághormonokkal folytatjuk tovább az életmód rovatot. A szemléletünk nagyon fontos, lehetőleg ne csak a nagyobb történéseket, változásokat vegyük észre, hanem a kisebb pozitív eseményeket is, hiszen minél többet nevetünk és mosolygunk, annál boldogabbak lehetünk. Örüljünk, mosolyogjunk minél többet, lássuk meg mindenben a jót, és kezdjünk minden napot optimistán. Ha jó dolgokra fókuszálunk, szinte bevonzuk azokat az életünkbe. Nevessünk otthon is sokat és hangosan, a nevetésnek ugyanis ereje van. Az aromaterápiának hihetetlen hatása van az emberi szervezetre. A levendula például nagyon hatékony a stresszoldásban. Ez a gyógynövény segíthet, hogy megnyugodjunk, hogy a lelkünk lecsillapodjon egy hosszú és fárasztó nap után. Beléregezhetjük az illóolaját, aludhatunk levendula párnán, használhatunk levendula tusfürdőt, szórhatunk levendula bombát a fürdővízünkbe, vagy kortyolgathatunk esténként lefekvés előtt levendula teát. Valójában számtalan módon ellazulhatunk, sokat segítünk magunkon, ha tudatosan törekszünk erre.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: A korábbi gyakorlathoz visszatérve, a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-éig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől.

0: segítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
1: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összeráz című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját élet tükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.

Itt a nyár, legalább gondolatban utazunk egy picit, jön a nagyvilágrovat a kirakatban, benne pedig gyönyörű szép görög szigetek, már is kezdjük Szimivel, a Dodekanészosz szigetek kis ékszerdobozával. Szimi egy apró, de annál bájosabb sziget, amelyet sokan csak napközben látogatnak meg Rodoszról, pedig érdemes legalább 3 napot itt eltölteni. A sziget egységes, neoklasszicista, homlokzatú színes házai és csendes öblei tökéletes helyszínt kínálnak a kikapcsolódásra. Halászfalvakat is látogathatunk. Ha szeretik a nyugodt, autentikus görög élményeket, akkor nagyon fog önöknek tetszeni Szimi. A legenda szerint itt építették az argonauták híres hajóját, az Argót is, majd a sziget a történelem folyamán a szivacs halászatból gazdagodott meg. Hamarosan folytatjuk tovább egy másik görög szigettel, előtte zene.

utazzunk tovább gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban, benne pedig a bulik és a napsütés fővárosa Mikonoszon járunk. Mikonosz a görög szigetek egyik legnépszerűbb helye, ahol a napozás és a tengerparti pihenés mellett pezsgő éjszakai élet is vár mindenkit. A sziget fehérre meszelt házai, a híres szélmalmok, romantikus utcák mind-mind megérnek egy-egy sétát. Strandokból sincs hiány, a Paradise Beach vagy a Psaru Beach a fiatalok kedvence. Ha igazán felfedeznénk a szigetet, akkor érdemes egy jó kis kocsit bérelni, hogy könnyen eljuthassunk a rejtett öblökbe. Ami pedig a naplementéket illeti, érdemes Santorinire is ellátogatni. Santorini látványa egyszerűen lenyűgöző. A kaldera szélén sorakozó fehér házak, a kék kupolás templomok és a tenger végtelen kéksége az igazi álomvilág. A sziget legjobb időszaka a koranyár vagy az ősz, amikor nem zsúfolt a hely. Érdemes tehát ezt is megnézni, főleg a naplementét.

0: Itt már a holnap reggel várja önöket Olicsek Ádám és csapata a reggeli stáb, utána pedig 10 órától kirakat ismét velem Rédei Renivel. Csodaszép délutánt kívánok önöknek, a továbbiakban is legyenek jók, vigyázzanak magukra, és holnap ismét kirakat délelőtt 10-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
6: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
7: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
6: Bársonyvendéglő.hu.
8: Bársonyvendéglő.hu.
9: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Verebély Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lóránt, a kegyhelyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyíriesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csokonai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád

0: Nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar. Is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Oroszország magyarázatot kér Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának. Az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, a béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Kult 2014 Hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mező Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mező Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth-úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérülés és elvitte kórházba. A korábbi gyakorlathoz visszatérve, a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-éig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Míg a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal, 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől.
2: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Váczrát úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most, a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
9: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
10: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
9: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
10: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
13: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
14: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
15: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mezőm Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szóló koncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mezőm Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személy

0: A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Míg a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal, 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma a 21-es főúton Pásztó térségében, valamint Václav úton a Szabadság úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
2: Mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Tess, Valmár, Szikora Róbert és az Ergo, Meringer, Analóg Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
8: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
9: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
10: Ez az ellátás lehetőséget ad az étkezésre, a víz fogyasztására, tisztálkodásra, sőt mosásra is van lehetőség. Tehát igazából minden adott ahhoz, hogy a civilizációnak megfelelő ellátás biztosítva legyen. Ám ezek az emberek mégis visszatérnek ide, és megint felmerül a kérdés, hogy miért. Mert valami olyat találnak, amit másutt nem. és ez egy egyedi segítség. Hiszen látjuk, hogy a kezükben gyakran cigaretta van. Látjuk, hogy a közelükben alkohol van. Látjuk, hogy a közelükben vizes palack van. Mindenkinek más az igénye, de látjuk, hogy ennek az igényre itt van válasz. Az akció során tapasztalhattuk, hogy a közterület felügyelőink mindent megtesznek, amit a törvény megenged. A rendőrök mindent megtesznek, amit a törvény megenged. És a Vörös Kereszt is mindent megtesz, amit a törvény megenged. Ehhez természetesen kell az itt lévő személyeknek az akarata is. És a végén már csak egy maradt hátra. Meg tudjuk-e azt szüntetni, ami miatt pont ide jönnek? Az, amit itt meg tudnak kapni. Mert ha ez nincs, vélhetőleg nem fognak ide jönni.
9: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Verebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lóránt, a kegyhelyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta,

0: Orosz Lórántot, Mátra Verebély Szentkút kegyhelyi igazgatóját hallják.
1: Nagy boldogasszonykor azt ünnepeljük, hogy a hitünk tanítása szerint Mária halála után az ő testét Jézus nem engedte át a romlásnak, hanem testestől, lelkestől a mennybe fölvitte. És ennek már az ősegyházban, ugye az atyák tanítása szerint az oka az volt, hogy Mária végig hűséges volt Jézushoz. Ott volt, amikor elfogadta. Ott volt, amikor megszülte. Amikor felnevelte. Ott volt vele a keresztúton végig. És ott volt, amikor eltemette. Végig ott volt vele, és ezért méltó volt az, hogy aztán Mária is ott legyen Jézus. És hogy volt képes Mária mindenre? Éppen a mai ünnep evangéliumában halljuk a Magnifikátot, úgyhogy tudott hálát adni. És mindannyian, amikor tudunk tiszta szívvel hálát adni az Istennek, akkor már mi is hűségesek vagyunk hozzá. Ennek a kegyhelynek a valóban a főbucsúja a Nagy Boldogasszony. Ezen a napon több helyen ábrázolva is van a kegyhelyen ez az ünnep, különböző formában, keleti-nyugati formában, és ilyenkor hagyományosan jönnek, még pápáról is jöttek messziről.
0: Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mezső Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mezső Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formájában a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Mezső Misit, a Magna Cum Laude frontemberét hallják.
2: Nem tudom, hogy ott sikerült-e megerősíteni. Az elsődleges motiváció az volt, hogy minél több mindent megtudjak az Istenről, az eredőről, a Bibliáról. Ez nem biztos, hogy sikerült egyébként, de ez volt a cél. Én azt gondolom, hogy az embert Isten igazából akkor formálja igazán, hogyha mélységet él meg, akkor keres kapaszkodót. Bár az lenne a jó, és az lenne az igazán hasznos és hosszú távú, hogyha az ember nem csak akkor szólítaná meg az Istent, hogyha bajban van, hanem akkor is, hogyha mondjuk öröme van és hálát adna. Ez egy folyamatos gyakorlás, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel, milyen kapcsolatban vagy magaddal. Szerintem az elsődleges cél ebben, hogy az ember jó kapcsolatot tudjon kialakítani saját magával, a saját lelkével, megtalálja azt a lelki békét, ami utána Isten felé tudja fordítani. Én hiszem azt.
0: Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyírjesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csoponai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. Széchény, Karancslapújtő, Pásztó, Mohora, Vizslás és a Nagybántonyi Bányász SC húzta be a 3 pontot a hétvégén a Nógrád vármegyei első osztályú férfi labdarúgó felnőtt bajnokság első fordulójában. A gólkülönbségek alapján a nagybántonyiak és a vizslásiak állnak jelenleg az élen, mivel mindkét csapat 3-0-ra győzte le ellenfelét.
3: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességellenőrzésre lehet számítani a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, valamint Vácon a Kozsdi úton is. Vezessenek figyelmesen, és a vadakra is figyelj.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
4: egyet a zaknyakláncból,
3: jöhet egy free lukóra,
4: de viszek még egy valódi köveségszert is.
3: Egy elegáns citizent a munkába,
4: és egy laza Como Milánót otthonra.
3: Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
11: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
10: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
11: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
10: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
13: Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mező Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mező Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Széchenyi karancslapújtő pásztó, mohora, vizslás és a nagybátonyi bányász SC húzta be a 3 pontot a hétvégén a Nógrád vármegyei első osztályú férfi labdarúgó felnőtt bajnokság első fordulójában. A gólkülönbségek alapján a nagybátonyiak és a vizslásiak állnak jelenleg az élen, mivel mindkét csapat 3-0-ra győzte le ellenfelét. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatóbb szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltétele a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében bontották le. Tom Felton számára különösen érzelmes pillanatot hozott a Harry Potter egyik Broadway előadása. A Draco Malfoyt alakító színész alakítását régi kollégája és barátja Warwick Davis is végignézte a közönség soraiban. Davis mind a 8 mozifilmben szerepelt. A nagy találkozás természetesen megörökítették, Felton osztott meg egy fotót arról, hogy a színpadon megöleli Davist, valamint egy közös polaroid képet és egy videót is, amelyen a darab után együtt köszöntik a rajongókat a színház bejáratánál. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
1: Közlekedés.
13: Éjszakai sebesség ellenőrzésre lehet számítani a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek figyelmesen, és a vadakra is figyeljenek.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Berebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lórántak egy helyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyíriesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csokonai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérült és elvitte kórházba. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Oroszország magyarázatot kér Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának. Az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, a béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat.
1: Közlekedés.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételek a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. A jelenséggel kapcsolatban Maros Zsilinka azt mondta, az mindenek előtt a családi és iskolai környezet elhanyagolása volt nevelő hatásának, a média és a közösségi oldalak, a kortársak, valamint az egész társadalomban uralkodó légkör hatásának a következménye. Tom Felton számára különösen érzelmes pillanatot hozott a Harry Potter egyik Broadway előadása. A Draco Malfoy alakító színész alakítását régi kollégája és barátja Warwick Davis is végignézte a közönség soraiban. Davis mind a 8 mozifilmben szerepelt. A nagy találkozást természetesen megörökítették, Felton osztott meg egy fotót arról, hogy a színpadon megöleli Davist, valamint egy közös polaroid képet és egy videót is, amelyen a darab után együtt köszöntik a rajongókat a színház bejárat.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebesség ellenőrzésre lehet számítani a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Vácon a Kozsdi úton is. Vezessenek figyelmesen, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Ráérsz majd, sürgess meg.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vörös Kereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. A helyzet tartós rendezéséhez így nem csak a hatóságok és a szociális szféra összehangolt munkájára, hanem a lakosság szemléletváltására is szükség van. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
5: Ez az ellátás lehetőséget ad az étkezésre, a víz fogyasztására, tisztálkodásra, sőt mosásra is van lehetőség. Tehát igazából minden adott ahhoz, hogy a civilizációnak megfelelő ellátást biztosítva legyen. Ám ezek az emberek mégis visszatérnek ide, és megint felmerül a kérdés, hogy miért. Mert valami olyat találnak, amit másút nem. És ez egy egyedi segítség. Hiszen látjuk, hogy a kezükben gyakran cigaretta van. Látjuk, hogy a közelükben alkohol van. Látjuk, hogy a közelükben vizes palack van. Mindenkinek más az igénye, de látjuk, hogy ennek az igényre itt van válasz. Az akció során tapasztalhattuk, hogy a közterület felügyelőink mindent megtesznek, amit a törvény megenged. A rendőrök mindent megtesznek, amit a törvény megenged. És a Vörös Kereszt is mindent megtesz, amit a törvény megenged. Ehhez természetesen kell az itt lévő személyeknek az akarata is. És a végén már csak egy maradt hátra. Meg tudjuk-e azt szüntetni, ami miatt pont ide jönnek? Az, amit itt meg tudnak kapni. Mert ha ez nincs, vélhetőleg nem fognak ide jönni.
3: Több mint 10 000 zarándok gyűlt össze a hétvégén Mátra-Berebély-Szentkút főbúcsúján, Nagy Boldogasszony napján. A hívők nem csak Magyarország különböző pontjairól, hanem a határokon túlról is érkeztek, sokan gyalogos zarándoklatként megélve az utat. Az ünnepi teológiai és lelki üzenetről Orosz Lórántak egy helyi igazgatója a Megafonnak azt nyilatkozta, Mária mindenre a hálaadás képességén keresztül volt képes, amit a Mária éne is hűen tükröz. Hangsúlyozta, amikor tiszta szívvel tudunk hálát adni az Istennek, mi magunk is hűségessé válunk hozzá. Arról is beszélt rádiónknak, a Mária mennybe menetele köré szerveződő ünnep a kegyhely legfontosabb eseménye, amelynek ábrázolásai keleti és nyugati tradíciókat ötvözve több ponton is megtalálhatóak a Szentkúti templomban. A hagyományos búcsú idején is a közösségi ima, a lelki megújulás és a hálaadás méltó alkalmává vált a 10 000-es tömeg számára. Orosz Lórántot, Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelyi igazgatóját hallják.
6: A Nagy Boldogasszonykor azt ünnepeljük, hogy a hitünk tanítása szerint Mária halála után az ő testét Jézus nem engedte át a romlásnak, hanem testestől, lelkestől a mennybe fölvitte. És ennek már az ősegyházban, ugye az atyák tanítása szerint az oka az volt, hogy Mária végig hűséges volt Jézushoz. Ott volt, amikor elfogadta. Ott volt, amikor megszülte. Amikor felnevelte. Ott volt vele a keresztúton végig. És ott volt, amikor eltemette. Végig ott volt vele, és ezért méltó volt az, hogy aztán Mária is ott legyen Jézus. És hogy volt képes Mária mindenre? Éppen a mai ünnep evangéliumában halljuk a Magnifikátot, úgyhogy tudott hálát adni. És mindannyian, amikor tudunk tiszta szívvel hálát adni az Istennek, akkor már mi is hűségesek vagyunk hozzá. Ennek a kegyhelynek a valóban a főbúcsúja a Nagy Boldogasszony. Ezen a napon több helyen ábrázolva is van a kegyhelyen ez az ünnep, különböző formában, keleti-nyugati formában, és ilyenkor hagyományosan jönnek, még pápáról is jöttek messziről.
3: Különleges és elgondolkodtató gondolatokat osztott meg a Megafonnal Mezőm Misi, a Magna Cum Laude népszerű énekese, aki pénteken adott szólókoncertet Balassagyarmaton. A zenész nem csupán művészetről, hanem a mindennapjait meghatározó hitről és a lelki kapaszkodók fontosságáról is vallott. Mezőm Misi felidézte, hogy az istenkeresésben és a Bibliában való elmélyülésben az elsődleges motivációja az volt, hogy minél többet megértsen a teremtésről és a világ eredetéről. Ugyanakkor úgy véli, az ember igazi formálódása a nehézségek és a mélységek megélésével kezdődik. Mezőm Misit, a Magna Cum Laude frontemberét hallják.
1: Nem tudom, hogy ott sikerült-e megerősíteni. A elsődleges motiváció az az volt, hogy minél több mindent megtudjak az Istenről, az eredőről, a Bibliáról. Ez nem biztos, hogy sikerült.

0: kapcsolatban vagy magaddal. Szerintem az elsődleges cél ebben, hogy az ember jó kapcsolatot tudjon kialakítani saját magával, a saját lelkével, megtalálja azt a lelki békét, ami utána Isten felé tudja fordítani. Én hiszem azt.
1: Bár a Vertikál Kft. Közlése szerint Balassagyarmaton a déli városrészben az elmaradt zöld hulladékszállítás pótlását szombatra ígérték, sok lakó a közösségi oldalon panaszkodott arról, hogy ez továbbra sem történt meg. A hulladékszállító cég az elmondások alapján többek között kihagyta a nyírjesi üdülőövezetet, de a kommentek arról is szólnak, hogy továbbra is ott maradt a zöld hulladék, többek között a Vörösmarty, a Blázsik, a Csoponai, a Viola és a Móra Ferenc utcákban. Mások arra panaszkodtak, hogy bár a zöld hulladék elszállításra került, a cég munkatársai nem biztosították a cserezsákot. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, a balesetben az autó 5 utasa sérült meg. 3 embert, köztük 2 gyereket súlyos, további 2 embert, egy nőt és egy gyereket könnyebb sérüléssel vittek kórházba. Széchény, Karancslapújtő, Pásztó, Mohora, Vizslás és a Nagybátonyi Bányász SC húzta be a 3 pontot a hétvégén a Nógrád vármegyei első osztályú férfi labdarúgó felnőtt bajnokság első fordulójában. A gólkülönbségek alapján a nagybátonyiak és a vizslásiak állnak jelenleg az élen, mivel mindkét csapat 3-0-ra győzte le ellenfelét.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességellenőrzésre lehet számítani a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, valamint Vácon a Kozsdi úton is. Vezessenek figyelmesen, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-éig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet 1 pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebesség ellenőrzésre lehet számítani a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, valamint Vácon a Kozsdi úton is. Vezessenek figyelmesen, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek. 2026. augusztus 18-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import, így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről, Pignicki Réka rendezésében. Az Orbán and Me, vagyis Orbán és én című alkotás premierjét 2027 első felére tervezik. A projektet a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán is bemutatták, ahol 7 másik készülő dokumentumfilmmel együtt szerepel a programban. A film rendezője korábban interjút készített Orbán Viktorral, és a 2026-os országgyűlési választás idején ismét megpróbált beszélgetni vele. Az alkotás azt vizsgálja, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből szerinte egyre megközelíthetetlenebb vezetővé. A dokumentumfilmben a rendező családján belüli politikai vitákon keresztül a demokrácia törékenysége és a társadalmi megosztottság is megjelenik. Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban készül. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibuban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Christine Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csak nem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről Pignicki Réka rendezésében. Az Orbán and Me, vagyis Orbán és én című alkotás premierjét 2027 első felére tervezik. A projektet a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán is bemutatták, ahol 7 másik készülő dokumentumfilmmel együtt szerepel a programban. A film rendezője korábban interjút készített Orbán Viktorral, és a 2026-os országgyűlési választás idején ismét megpróbált beszélgetni vele. Az alkotás azt vizsgálja, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből szerinte egyre megközelíthetetlenebb vezetővé. A dokumentumfilmben a rendező családján belüli politikai vitákon keresztül a demokrácia törékenysége és a társadalmi megosztottság is megjelenik. Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban készül. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibuban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Kristen Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Nagyot szól.
3: Hétvége megnyomom, oh, pénteken, szombaton, oh.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat, az Aszály és a paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről Pignicki Réka rendezésében. Az Orbán and Me, vagyis Orbán és én című alkotás premierjét 2027 első felére tervezik. A projektet a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán is bemutatták, ahol 7 másik készülő dokumentumfilmmel együtt szerepel a programban. A film rendezője korábban interjút készített Orbán Viktorral, és a